0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: 퀴즈.
1: 아, 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Don't have to leave this town.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kivezetik a benzinástoppot, korlátoznák a volt államfői juttatásokat, változik a MOHU szolgáltatása, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Döntött az országgyűlés az üzemanyag ástopról, kivezetik azt. A parlament megszavazta az erről szóló törvénymódosítást. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a nemzeti energiapolitikai helyzet javulásával indokolta a lépést. A jogszabály alapján a kereskedelem politikáért felelős miniszter ezentúl rendeletben állapíthatja meg a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha a piaci viszonyok azt indokolják. Már nem járna a havi több milliós plusz pénz, korlátozná a korábbi köztársasági elnökök juttatásait a kormány. A Tiszapárt legújabb alkotmánymódosítási javaslata szerint azok az államfők, akik nem töltik ki teljes mandátumukat, a jövőben nem részesülhetnének az egykori köztársasági elnököknek járó kedvezményekben. A döntés jelenleg Novák Katalint és Schmidt Pált érinteni. Két új kaffillamos rója az utakat a fővárosban, a műszaki vizsgálatok, valamint az előírt próbafutások teljesítését követően álltak forgalomba. A szerelvények a korábban megrendelt 51 darabos flotta részei, amelynek járművei folyamatosan érkeznek Budapestre. Változik az építési-bontási hulladék leadása a hulladékudvarokban. Júliustól már nem lesz díjmentes. A MOHU tájékoztatása szerint a lakosságnak bruttó 36 forintot kell fizetni kilogrammonként a törmelék átvételéért. A szolgáltatás továbbra is csak magánszemélyek számára lesz elérhető, mennyiségi korlátozás nélkül. A változtatást azzal indokolják, hogy az ingyenes rendszerrel több gazdálkodó szervezet is visszaélt, ami veszélyeztette a szolgáltatás fenntarthatóságát. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára rádiónkban úgy vélte, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés az üzemeltetők számára is.
2: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már.
1: Marad a hőség, az UV-sugárzás országszerte nagyon erős, 33-34 fok köré melegszik a levegő. Holnap is tikkasztó meleg lesz, 35 fokot mérhetünk délután. Ekkor sem jön frissítő zápor, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a kánikula. Sokaknál keringési panasz, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét jelentkezhet. Nő az infarktusok, sztrókok kockázata.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Leállt a sétahajózás az alacsony vízszint miatt. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A rendkívüli szárazság újabb következménye érte el a térséget, leállt a sétahajózás. A Belencei tó vízszintje június 22-én már csak 54 cm volt, ami miatt a hajójáratok közlekedését határozatlan időre felfüggesztették. A döntésről a Belencei tavi hajózás közösségi oldalán tájékoztatta az utasokat. Hozzátették, hogy a Belencei tavi kenutúrák továbbra is elérhetők az érdeklődők számára, írja a FEOL. A tó rendkívül alacsony vízállása miatt több strand sem üzemel idén, szabad part szakaszként viszont továbbra is használható saját felelősségre. A budapesti Operettszínház Kálmán Imre teátrumában 12 versenyző közül választották ki a 2026-os Miss Universe Hungary szépségverseny győztesét, Kis Kamillát, ami nagy siker Fejér vármegyének, ugyanis a 25 éves lány dunaújvárosi. A korábbi években is indult már hasonló versenyeken, most pedig a zsűri őt választotta Magyarország legszebbjének. Ezzel az eredménnyel a már Budapesten élő belső építészként végzett hölgy képviselheti hazánkat a világdöntőn Puerto Ricóban, részletek a FEOL oldalán. Lesodródott az útról és fának ütközött egy személygépkocsi június 21-én hajnalban Alcsútdoboz és Egyek között. A bicskei önkormányzati és az alcsútdobozi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet, és árokba hajtott betonáteresznek ütközött egy személygépkocsi, majd visszavágódva az útra, a tetejére borult június 21-én kora reggel a 63-as főút Sárkeresztúri szakaszán. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók az autót kerekeire állították, áramtalanították és levontatták az útról. Kiskunhalas adott otthont az ezévi veterán birkózó országos bajnokságnak. Az eseményen a DKS-e igen magas létszámmal állt rajthoz.

mérkőzését magabiztos birkozással nyerte, kötött és szabadfogásban is aranyat szerzett. Eredmények a FEUL oldalán. Dunaújvárosban folytatódik az egyik országos könyvkiadó csoport akciós könyvvásár sorozata. Több mint 15 ezer különféle könyv közül válogathatnak a kultúra szerelmesei, már 100 forinttól kapható. 2026. június 28-án vasárnap a Munkásművelődési Központban a könyvvásár 10 órakor nyit, és a készlet erejéig, de legkésőbb 17 óráig tart. Az ország minden pontjáról érkeztek létesítményi tűzoltók Dunaújvárosba az Alsó-Dunaparti Ambrózia Parkba szervezett eseményre. A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége, valamint a Védesz Kft. Közös családi napjára nem csak a munkatársakat és családjukat, de a nyugdíjasokat is várták a vendégeken felül. A versenyt idén leszínesítették az erőpróbával, ami új fizikai kihívást jelentett az indulóknak. Miután pedig a csapatok teljesítették a feladatokat, jöhetett a kikapcsolódás, a szórakozás, amihez minden feltételt ingyen biztosítottak, a legkisebb gyerekeknek szóló arcfestésig, az ebéden át, a Fröccs teraszig. Ezt követően Udvardi Sándor törzsgárda jutalmakat adott át, majd Fülep Zoltánnal az év dolgozóinak adták át elismerésüket. Népszerint Szabó Eszter, Dovánszki Attila, Bukor Márk, Kanizsai Attila, Bódi Gergő, Szarka Kovács, Gáborné, írja a FEUL. Újabb lakossági igényre reagálva kezdődött meg a Bocska István utca 1BD előtti mintegy 40 méteres járdaszakasz felújítása a Technikum városrészben. A beruházás során új aszfaltburkolat készül, valamint megújulnak a kiemelt és kerti szegélyek is. A több mint 6,5 millió forintos fejlesztés célja, hogy biztonságosabbá és kényelmesebbé tegye a gyalogos közlekedést az itt élők számára. Szabó Zsolt alpolgármester kiemelte, hogy a fejlesztések tervezése során fontos szerepet kapnak a lakossági visszajelzések, hiszen a körzetben élők véleménye és javaslatai segítenek meghatározni a legfontosabb feladatokat, olvasható a város weboldalán. A Bartók Kamara Színház társulata napokban tartotta évadzáró rendezvényét, amelyen részt vett Pintér Tamás polgármester is. Az eseményen értékelték a 2025-2026-os évadot, az eredményeket és a jövőbeni tervekről is szó esett. Őze Áron július 1-től újabb 5 éves ciklusra kapott bizalmat a színház vezetésére. A 25-26-os évadban 154 előadással több mint 20 ezer nézőt fogadott a teátrum. Az úgynevezett top 50-es körözési nyilvántartásban több olyan személyt találtunk, akik Székesfehérváron születtek, és már hónapok óta vadásznak rájuk, de eddig nem akadtak a nyomukra, írja a FEUL portál. Balló Bendegúz Zoltán 32 éves, ellene már nemzetközi elfogadó parancs is érvényben van, így nem csak Magyarországon, hanem egész Európában keresik, kábítószerkereskedelem miatt üldözik. Szintén Székesfehérvár szülötte a 32 éves Zeleni Szabolcs, akit ugyancsak kábítószerkereskedelem gyanúja miatt üldöz a rendőrség, és már lassan egy éve nem akadnak a nyomára. Varga Valentina ellen szintén nemzetközi elfogató parancs van érvényben. A kábítószerkereskedelem mellett kábítószer birtoklásért is felelnie kell. Fotóik a FEUL oldalán megtekinthető. Elkezdődött a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés itt Fejér vármegyében is. A NÉBIH augusztus 20-áig kiemelten vizsgálja többek között a grill termékeket, a pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket és fagylaltokat előállító üzemeket. Az ellenőrök a kerékpáros pihenőhelyeken és kitelepüléseken árusított alkoholos italokat, köztük a népszerű rozéborokat is ellenőrzik. Fokozott figyelmet kapnak a gyermektáborok konyhái, valamint a zöldség és gyümölcsárusok is. A szakemberek görögdínyei és más szezonális termékek minőségét, eredetét és az élelmiszerbiztonsági előírások betartását vizsgálják. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelentett a házi kedvencekre, figyelmeztet itt Fejér vármegyében is. Az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. Tömegek időztek a vízpartokon az első igazán meleg nyári hétvégén. A vízirendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal készülnek a szezonban. Tavaly 387 embert mentettek ki a Balatonból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni. A vízbefulladások itt Fejér vármegyében is megelőzhetők, ha odafigyelünk pár alapvető szabályra. Aki nem tud úszni vagy nem jól úszik, ne menjen a derekánál mélyebb vízbe.
A magyarországi élővizek nem átlátszóak, és a biztonságos vízbeugráshoz elengedhetetlenül fontos tudni, hogy elég mély a víz, nincs-e mederben olyan a

0: Akadály, ami komoly sérülést okoz. Ne menjünk vízbe, ha már kicsit is érezzük magunkon az elfogyasztott alkohol hatását, és egy kiadós villás reggeli ebéd után is várjunk legalább 2 órát, míg vízbe megyünk. Sokan lesznek rosszul azért, mert telehassal mennek fürdeni. Országos gyermek élet minőség felmérést indította a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája. Az online kitölthető kérdőívvel itt Fejérvár megyében is a 4 és 18 év közötti magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és krónikus betegséggel élő fiatalok, illetve szülei tapasztalataira. A kérdőív kitöltése 15-20 percet vesz igénybe. Továbbra is sok diák jelentkezik nyári munkára, ezekben a hónapokban itt Fejérvár megyében is. A turizmus vendéglátási szektor a legnépszerűbb a fiatalok körében, akiknek idén az átlagos órabére 2400 forint volt. A bérek területenként változnak, míg az Alföldön alacsonyabb, a Balaton környékén magasabb. Végül a várható időjárásról: már egészen minimális esélye van csak futózápornak. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést, a napsütést csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja, kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
1: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok a Szent Iványi álomból most ébredőknek, jó készülődést a már ébren lévőknek, és jó utat annak, aki már elindult. Június 24-e van, szerda, és igen, Iván napja. 6 óra múlt 11 perccel, Maxim Levente vagyok. Avril Lavigne, aztán Olai Bolya, majd a Savage Garden jön ebben a sorrendben. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok június 24-én, az Ivánok névnapján, ez az év 175. napja, és hát ma éjszaka volt Szent Iváni. A június 23-áról 24-ére virradó éjszakát hívják így, évszázadok óta a nyári napforduló ünnepen még a kereszténység előtti időkből származik, és ha már kereszténység, ne hazudj! Don't lie, a Black Eyed Peas folytatja. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Esztefem, a legjobb zenék. Ma is meleg lesz, 31-36 fok. Sok napsütés, egyre kevésbé valószínű hűsítő zápor, zivatar. A jövő hét elejétől, inkább a jövő hét közepétől azt mondom, majd enyhülés jön, addig pedig hát fokozódik a hőség. Kitartást hozzá. Ma reggel is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, közülük Robbie Williams és Kylie Minogue duettje szól mindjárt. Rögtön fél hét, jó reggelt, jönnek a friss hírek, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A kánikulában legfeljebb az északi szél hozhat némi felfrissülést, köszöntöm Önöket. Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Másodfokú vízkorlátozást vezettek be Zalaszentgróton és térségében a tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt. A zalaszentgróti és a kehidakustányi víztározók leapadtak, ezért nyomáscsökkenésre és átmeneti vízhiányra is számítani lehet. A korlátozás idején tilos a tömlős locsolás vagy autómosás, Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön is. Kritikus helyzet alakulhat ki egy esetleges műszaki hiba esetén, vagy ha tovább nő a vízfogyasztás. A szolgáltató arra kérte a környéken élőket, hogy takarékoskodjanak a vízzel és mellőzzék a nem létfontosságú vízhasználatot. Gála koncerttel zárja a 2025-26-os évadot a Szent István Filharmonikusok július 1-én a Zeneakadémia nagytermében. A fél hétkor kezdődő ünnepi hangversenyen ismét pódiumra lép Medvecki Ádám, aki januárban már nagy sikerrel vezényelte az együttest. A hangverseny középpontjában Beethoven 1812-ben bemutatott 7. szimfóniája áll. Az évad záró koncert tematikáját a tánc, mint az európai zenei kultúrát évszázadok óta meghatározó művészi és közösségi élmény adja. Emberi testrészeket gyűjtött egy beteg hordozó az egyik fővárosi kórházban. A 30 éves férfit bűnügyi felügyelet alá helyezték, közölte a rendőrség. Munkahelyén és lakásán a többi közt koponyákat, csontokat, valamint preparált emberi arcbőrt tárolt. Kihallgatásán azzal magyarázta tettét, hogy rajong az anatómiáért és a patológiáért, valamint szeret állatokat boncolni. A férfi ellen emberi test tiltott felhasználása miatt indult eljárás. Átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televíziós Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve a független közmédia testület lesz. A törvényjavaslat kihirdetését követő napon megszűnik a médiatanács tagjainak és elnökének, valamint a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az MTVA vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. A világ legjobbjai közé választottak egy tokai bort Londonban. A világ egyik legtekintélyesebb borversenyén az Oremus Pincészet 2016-os 6 puttonyos tokai aszúja bekerült az 50 legjobb bor közé. A megmérettetésre idén csaknem 17 000 bort neveztek 58 országból. A magyar borászatok összesen 8 platina, 15 arany, 52 ezüst és 68 bronzérmet nyertek. A platina díjas tételek között több tokai bor, valamint egy villányi vörösbor és egy somlói pezsgő is szerepel. A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepesi és a Rákos út megújítása, a Pacsirta mező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólásokat, amelyeket a tervezéskor figyelembe vesznek. A közeljövőben további társadalmi egyeztetések is várhatók. A részletek a BKK honlapján érhetők el.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Leállt a sétahajózás az alacsony vízszint miatt. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A rendkívüli szárazság újabb következménye érte el a térséget, leállt a sétahajózás. A Velencei tó vízszintje június 22-én már csak 54 cm volt, ami miatt a hajójáratok közlekedését határozatlan időre felfüggesztették. A döntésről a Velencei Tavi Hajózás közösségi oldalán tájékoztatta az utasokat. Hozzátették, hogy a Velencei Tavi kenutúrák továbbra is elérhetők az érdeklődők számára, írja a FEOL. A tó rendkívül alacsony vízállása miatt több strand sem üzemel idén, szabad part szakaszként viszont továbbra is használható saját felelősségre. Lesodródott az útról és fának ütközött egy személygépkocsi június 21-én hajnalban Alcsúddoboz és Egyek között. A bicskei önkormányzati és az alcsúddobozi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet. és árokba hajtott betonálteresznek ütközött egy személygépkocsi, majd visszavágódva az útra, a tetejére borult június 21-én kora reggel a 63-as főút sárkeresztúri szakaszán. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók az autót kerekeire állították, áramtalanították és levontatták az útról. Kiskunhalas adott otthont az ezévi veterán birkozó országos bajnokságnak, az eseményen a DKS-e igen magas létszámmal állt rajthoz, végül komoly előnnyel védték meg a csapat bajnoki címüket. Első körben a kötött fogású versenyt bonyolították le, két szőnyegen folytak a küzdelmek. A dunaújvárosiak kitettek magukért, hiszen ebben a fogásrendben 8 magyar bajnoki címét szereztek. Ezt követően szabad fogásban mérték össze erejüket a sportolók, a DKS-ének itt sem kellett szégyenkeznie. 6 aranyérmet gyűjtöttek. Legnehezebb dolga Dudás Györgynek volt, aki a nap folyamán összesen 6 mérkőzést vívott és nyert meg. Így megérdemelten állhatott fel kötött és szabad fogásban is a dobogó legfelső fokára. Ugyanakkor Barna Zoltán is remek teljesítmény nyújtott, szintén minden mérkőzését magabiztos birkozással nyerte. Kötött és szabad fogásban is aranyat szerzett. Eredmények a FEUL oldalán. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is. A Népegészségügyi Központ figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést, a bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése. Végül a várható időjárásról, már egészen minimális esélye van csak futózápornak. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést, a napsütést csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja, kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 24-én szerdán. A héten nem jön front, és ma is kánikula várható, akár csak a következő napokban, sőt, egyre inkább az lesz a jellemző, hogy 36, 37, 38 fok is lehet majd. Akár az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, ezért a szabadban mindenképpen gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről. Fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, kerüljük az alkoholt, a zsíros, nehéz ételeket. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a legjobb zenékkel, közülük most Eminem és Dido közöse jön, a Stan, a Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hét után visszatekerjük az időkerekét a bestiákkal. És hozom Whitney Houston I'm Your Baby Tonight című dalát is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Leállt a sétahajózás az alacsony vízszint miatt. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A rendkívüli szárazság újabb következménye érte el a térséget, leállt a sétahajózás. A Velencei tó vízszintje június 22-én már csak 54 cm volt, ami miatt a hajójáratok közlekedését határozatlan időre felfüggesztették. A döntésről a Velencei Tavi Hajózás közösségi oldalán tájékoztatta az utasokat. Hozzátették, hogy a Velencei Tavi kenutúrák továbbra is elérhetők az érdeklődők számára, írja a FEOL. A tó rendkívül alacsony vízállása miatt több strand sem üzemel idén, szabad partszakaszként viszont továbbra is használható saját felelősségre. A Budapesti Operettszínház Kálmán Imre Teátrumában 12 versenyző közül választották ki a 2026-os Miss Universe Hungary szépségverseny győztesét, Kis Kamillát, ami nagy siker Fejér vármegyének, ugyanis a 25 éves lány dunaújvárosi. A korábbi években is indult már hasonló versenyeken, most pedig a zsűri őt választotta Magyarország legszebbjének. Ezzel az eredménnyel a már Budapesten élő belső építészként végzett hölgy képviselheti hazánkat a világdöntőn Puerto Rico-ban, részletek a FEOL oldalán. Lesodródott az útról és fának ütközött egy személygépkocsi június 21-én hajnalban Alcsúddoboz és Egyek között. A bicskei önkormányzati és az alcsúddobozi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet, és árokba hajtott betonáteresznek ütközött egy személygépkocsi, majd visszavágódva az útra a tetejére borult június 21-én kora reggel a 63-as főút sárkeresztúri szakaszán. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók az autót kerekeire állították, áramtalanították és levontatták az útról. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelentett a házi kedvencekre, figyelmeztet itt Fejér vármegyében is. Az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggel

0: hatásról már egészen minimális esélye van csak futózápornak. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északias szél hozhat némi felfrissülést, a napsütést csak kevés fától és gomoly felhő zavarhatja, kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt, kitartást a hét közepén, messze még az enyhülés, vigyázzon magára mindenki a hőségben. Az ezredforduló legjobb dalaival indul a ma reggel is, elsőként az Ájájó és Nagyja Ali közösével, a Rapture-rel, aztán jön nem sokára Britney Spears a hősök, és Ricky Martin is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! A hét közepén június 24-e van. Elkezdődött a nyári szünet, így egy fokkal könnyebb eljutni A-ból B-be reggelente a nagyobb városok és a főváros környékén, és hát a városokban. Ha mégis most is valahol nagyobb dugó van, vagy nagy Isten baleset, várom a közlekedési infót 0620 55 55 155. Közben Britney Spears folytatja, jön a Gimme More a Besten.

0: SFM, a legjobb zenék, csak áhítozunk a napi hideg rekordra, amely 3,1 Celsius fok volt ezen a napon. 1921-ben mérték dobogókön, a napi meleg rekordot pedig, hát ha nem is annyira, de már megközelítjük, aztán a hét végén nagyobb közel leszünk hozzá. 40 fok volt ezen a napon 2021-ben Fülöpházán, ma 31-36 fok közötti maximum várható. Részletek a hírekben, aztán szól Melanie Szídala, a Never Be The Same Again a Besten. Mindjárt 7:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A kánikulában legfeljebb az északi a szél hozhat némi felfrissülést, köszöntöm Önöket. Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban. Az akció péntek estétől vasárnap reggelig tart. A fővárosban szombaton tartják az idei Pride felvonulást. A BRFK akció célja a közrend és a közbiztonság fenntartása. A világ legjobbjai közé választottak egy tokai bort Londonban. A világ egyik legtekintélyesebb borversenyén az Oremus Pincészet 2016-os 6 puttonyos tokai aszúja bekerült az 50 legjobb bor közé. A megmérettetésre idén csak nem 17 000 bort neveztek 58 országból. A magyar borászatok összesen 8 platina, 15 arany, 52 ezüst és 68 bronzérmet nyertek. A platina díjas tételek között több tokai bor, valamint egy villányi vörösbor és egy somlói pezsgő is szerepel. A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepesi és a Rákos út megújítása, a Pacsirta mező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólásokat, amelyeket a tervezéskor figyelembe vesznek. A közeljövőben további társadalmi egyeztetések is várhatók. A részletek a BKK honlapján érhetők el. Tízvár megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NIBI. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Györmoson, Sopron és Fejérvár megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban és a tűzrakó helyeken is. Gála koncerttel zárja a 2025-26-os évadot a Szent István Filharmonikusok július 1-én a Zeneakadémia nagytermében. A fél hétkor kezdődő ünnepi hangversenyen ismét pódiumra lép Medvecki Ádám, aki januárban már nagy sikerrel vezényelte az együttest. A hangverseny középpontjában Beethoven 1812-ben bemutatott 7. szimfóniája áll. Az évad záró koncert tematikáját a tánc, mint az európai zenei kultúrát évszázadok óta meghatározó művészi és közösségi élmény adja. Rendkívüli hőhullám érte el Európát, Franciaország egyes térségeiben 40 fok fölötti csúcshőmérséklet várható, az extrém melegnek már 3 halálos áldozata van, és 2700 iskola zárt be átmenetileg. A forróság Spanyolországot, Belgiumot, Németországot és az Egyesült Királyságot is érinti, ahol többnapos hőségriasztás van érvényben. A szakértők szerint Európa melegszik a leggyorsabban a világ kontinensei közül, a hőmérséklet már több mint 4 fokkal haladja meg a korábbi évtizedek átlagát. Emberi testrészeket gyűjtött egy beteg hordozó az egyik fővárosi kórházban. A 30 éves férfit bűnügyi felügyelet alá helyezték, közölte a rendőrség. Munkahelyén és lakásán a többi közt koponyákat, csontokat, valamint preparált emberi arcbőrt tárolt. Kihallgatásán azzal magyarázta tettét, hogy rajong az anatómiáért és a patológiáért, valamint szeret állatokat boncolni. A férfi ellen emberi test tiltott felhasználása miatt indult eljárás.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Leállt a sétahajózás az alacsony vízszint miatt. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A rendkívüli szárazság újabb következménye érte el a térséget, leállt a sétahajózás. A Velencei tó vízszintje június 22-én már csak 54 cm volt, ami miatt a hajójáratok közlekedését határozatlan időre felfüggesztették. A döntésről a Velencei Tavi Hajózás közösségi oldalán tájékoztatta az utasokat. Hozzátették, hogy a Velencei Tavi kenutúrák továbbra is elérhetők az érdeklődők számára, írja a FEOL. A tó rendkívül alacsony vízállása miatt több strand sem üzemel idén, szabad part szakaszként viszont továbbra is használható saját felelősségre. Kiskunhalas adott otthont az ezévi veterán birkózó országos bajnokságnak, az eseményen a DKS-e igen magas létszámmal állt rajthoz. Végül komoly előnnyel védték meg a csapatbajnoki címüket. Első körben a kötött fogású versenyt bonyolították le, két szőnyegen folytak a küzdelmek. A dunaújvárosiak kitettek magukért, hiszen ebben a fogásrendben 8 magyar bajnoki címet szereztek. Ezt követően szabad fogásban mérték össze erejüket a sportolók, a DKS-ének itt sem kellett szégyenkeznie. 6 aranyérmet gyűjtöttek. Legnehezebb dolga Dudás Györgynek volt, aki annak folyamán összesen 6 mérkőzést vívott és nyert meg. Így megérdemelten állhatott fel kötött és szabad fogásban is a dobogó legfelső fokára. Ugyanakkor Barna Zoltán is remek teljesítmény nyújtott, szintén minden mérkőzését magabiztos birkozással nyerte. Kötött és szabad fogásban is aranyat szerzett. Eredmények a FEOL oldalán. Dunaújvárosban folytatódik az egyik országos könyvkiadó csoport akciós könyvvásár sorozata. Több mint 15 000 különféle könyv közül válogathatnak a kultúra szerelmesei, már 100 forinttól kapható. 2026. június 28-án vasárnap a Munkásművelődési Központban a könyvvásár 10 órakor nyit, és a készlet erejéig, de legkésőbb 17 óráig tart. Elkezdődött a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés itt Fejér vármegyében is. A NÉBIH augusztus 20-áig kiemelten vizsgálja többek között a grill termékeket, a pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket és fagylaltokat előállító üzemeket. Az ellenőrök a kerékpáros pihenőhelyeken és kitelepüléseken árusított alkoholos italokat, köztük a népszerű rozéborokat is ellenőrzik. Fokozott figyelmet kapnak a gyermektáborok konyhái, valamint a zöldség és gyümölcsárusok is. A szakemberek görögdínye és más szezonális termékek minőségét, eredetét és az élelmiszerbiztonsági előírások betartását vizsgálják. Végül a várható időjárásról, már egészen minimális esélye van csak futózápornak. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést, a napsütést csak kevés fától és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 24-én sok boldogságot az Ivánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. És Isten éltesse a ma 73 éves Révész Sándort, a Generál és a Piramis együttesek énekesét. Boldog 55. születésnapot kívánunk a Bonanza Banzai együttes billentyűsének, Mencel Gábornak. Harminckilenc éve a mai napon született Lionel Messi, argentin labdarúgó, a foci VB-k új gólkirálya. 1947-ben a mai napon született Mick Fleetwood, angol dobos, a Fleetwood Mac alapító névadója és vezetője. június 24 megszületett Kurt Smith, angol énekes, basszusgitáros, a 80-as évek egyik legnépszerűbb zenekarának számító Tears for Fears duó egyik fele. 1970. És kiemlékszik még Glenn Medeirosra, ő 1970-ben született ezen a napon. Amerikai énekes, a 80-as évek végének tini bálványa, a legnagyobb slágere az eredetileg George Benson által előadott Nothing's Gonna Change My Love For You. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Zsuzsa írja, sziasztok, nem tudjátok, mi ez az égtelen nagy dugó az M7-esen Balaton fele Érdnél. Sajnos utána néztem, de semmilyen információ nincs fönt per pillanat róla a neten. Ha valaki tudja a torlódásokat, írja meg 0620 55 55 155, jó utat. Jönnek a friss hírek, 8 után pedig többek között Lily Allen a Smile-al. És a Margaret Island is. Rövid információs szünet, aztán újból a legjobb zenék szólnak. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Leállt a sétahajózás az alacsony vízszint miatt. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A rendkívüli szárazság újabb következménye érte el a térséget, leállt a sétahajózás. A Velencei tó vízszintje június 22-én már csak 54 cm volt, ami miatt a hajójáratok közlekedését határozatlan időre felfüggesztették. A döntésről a Velencei tavi hajózás közösségi oldalán tájékoztatta az utasokat. Hozzátették, hogy a Velencei tavi kenutúrák továbbra is elérhetők az érdeklődők számára, írja a FEOL. A tó rendkívül alacsony vízállása miatt több strand sem üzemel idén, szabad part szakaszként viszont továbbra is használható saját felelősségre. Dunaújvárosban folytatódik az egyik országos könyvkiadó csoport akciós könyvvásár sorozata. Több mint 15 ezer különféle könyv közül válogathatnak a kultúra szerelmesei, már 100 forinttól kapható. 2026. június 28-án vasárnap a Munkásművelődési Központban. A könyvvásár 10 órakor nyit, és a készlet erejéig, de legkésőbb 17 óráig tart. Lesodródott az útról és fának ütközött egy személygépkocsi június 21-én hajnalban Alcsúddoboz és Egyek között. A bicskei önkormányzati és az alcsúddobozi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet, és árokba hajtott betonálteresznek ütközött egy személygépkocsi, majd visszavágódva az útra, a tetejére borult június 21-én kora reggel a 63-as főút Sárkeresztúri szakaszán. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók az autót kerekeire állították, áramtalanították és levontatták az útról. A budapesti Operettszínház Kálmán Imre teátrumában 12 versenyző közül választották ki a 2026-os Miss Universe Hungary szépségverseny győztesét, Kis Kamillát, ami nagy siker Fejér vármegyének, ugyanis a 25 éves lány dunaújvárosi. A korábbi években is indult már hasonló versenyeken, most pedig a zsűri őt választotta Magyarország legszebbjének. Ezzel az eredménnyel a már Budapesten élő belső építészként végzett hölgy képviselheti hazánkat a világdöntőn Puerto Rico-ban, részletek a FEOL oldalán. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is. A Népegészségügyi Központ figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést, a bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése. Végül a várható időjárásról, már egészen minimális esélye van csak futózápornak. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést, a napsütést csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja, kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nagyon köszi annak a hallgatónak, aki ugyan nem írta alá az üzenetét, de elküldte a megfejtést, mi az oka a több mint 6 kilométeres dugónak az M7-esen Balaton felé. Azt írja, a tárnoki lehajtó közelében a belső sávban munkavégzés miatt áll a Balaton felé az M7, és 88-50

Rest FM, a legjobb zenék, még ha nehéz is, még hogyha araszolunk is a dugóban, még hogyha óriási kánikula közeleg és igénybe veszi a szervezetünket, akkor is mosolygás következik a következő percekben. Mosolyogjunk Lili Ellennel, szól a Smile a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Pontosan 4.9-kor június 24-én szerdán. Sok boldogságot, kedves Ivánok, és Isten éltesse a szülinaposokat is!

0: Blast FM, a legjobb zenék, ahogy azt korábban egy hallgatónk is megírta, dolgoznak az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon. Tárnoknál a belső sávot lezárták, a munka mögött 5-6 kilométeres a torlódás. Jó utat, ha dugó baleset van, várom a közlekedési információt. Én is 0620-55-55-155. Rögtön 8:30 jönnek a friss hírek, aztán az Ace of Base a Life is a Flower-rel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A kánikulában legfeljebb az északi a szél hozhat némi felfrissülést, köszöntöm Önöket. Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban. Az akció péntek estétől vasárnap reggelig tart. A fővárosban szombaton tartják az idei Pride felvonulást. A BRFK akció célja a közrend és a közbiztonság fenntartása. A világ legjobbjai közé választottak egy tokai bort Londonban. A világ egyik legtekintélyesebb borversenyén az Oremus Pincészet 2016-os 6 puttonyos tokai aszúja bekerült az 50 legjobb bor közé. A megmérettetésre idén csak nem 17 ezer bort neveztek 58 országból. A magyar borászatok összesen 8 platina, 15 arany, 52 ezüst és 68 bronzérmet nyertek. A platina díjas tételek között több tokai bor, valamint egy villányi vörösbor és egy somlói pezsgő is szerepel. A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepesi és a Rákos út megújítása, a Pacsirta mező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólásokat, amelyeket a tervezéskor figyelembe vesznek. A közeljövőben további társadalmi egyeztetések is várhatók. A részletek a BKK honlapján érhetők el. Tízvár megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NIBIH. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Györmoson, Sopron és Fejérvár megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban és a tűzrakóhelyeken is. Másodfokú vízkorlátozást vezettek be Zalaszentgróton és térségében a tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt. A zalaszentgróti és a kehidakustányi víztározók leapadtak, ezért nyomáscsökkenésre és átmeneti vízhiányra is számítani lehet. A korlátozás idején tilos a tömlős locsolás vagy automosás, Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön is kritikus helyzet alakulhat ki egy esetleges műszaki hiba esetén, vagy ha tovább nő a vízfogyasztás. A szolgáltató arra kérte a környéken élőket, hogy takarékoskodjanak a vízzel és mellőzzék a nem létfontosságú vízhasználatot. Muzeális értékű érmeket találtak a pénzügyőrök egy kis teherautóban az M1-es autópályán. A 35 darab feltehetően műkincsnek minősülő tárgyat rizs és liszt közé rejtették el. Mivel a Bulgáriából Angliába tartó jármű sofőrje nem tudott bemutatni kiviteli engedélyt, az érmeket lefoglalták és értesítették a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztériumot. Július 12-ig lehet jelentkezni a második alkalommal megrendezett Artisius Mentor programra, amelybe a pályájuk elején járó vagy már tapasztalt és további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzőket, szövegírókat és producereket várnak. A tavalyi programba közel 400 pályázat érkezett, amelyből összesen 18 fiatal dalszerző kapott mentori segítséget. A program második évadában ismét 4 kategóriában lehet megjelölni, hogy kivel dolgoznának együtt legszívesebben a jelentkezők.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Leállt a sétahajózás az alacsony vízszint miatt. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A rendkívüli szárazság újabb következménye érte el a térséget, leállt a sétahajózás. A Belencei tó vízszintje június 22-én már csak 54 cm volt, ami miatt a hajójáratok közlekedését határozatlan időre felfüggesztették. A döntésről a Belencei Tavi Hajózás közösségi oldalán tájékoztatta az utasokat. Hozzátették, hogy a Belencei Tavi kenutúrák továbbra is elérhetők az érdeklődők számára, írja a FEOL. A tó rendkívül alacsony vízállása miatt több strand sem üzemel idén, szabad part szakaszként viszont továbbra is használható saját felelősségre. Kiskunhalas adott otthont az ezévi veterán birkozó országos bajnokságnak. Az eseményen a DKS-e igen magas létszámmal állt rajthoz. Végül komoly előnnyel védték meg a csapat bajnoki címüket. Első körben a kötött fogású versenyt bonyolították le, két szőnyegen folytak a küzdelmek. A dunaújvárosiak kitettek magukért, hiszen ebben a fogásrendben 8 magyar bajnoki címet szereztek. Ezt követően szabad fogásban mérték össze erejüket a sportolók, a DKS-ének itt sem kellett szégyenkeznie. 6 aranyérmet gyűjtöttek. Legnehezebb dolga Dudás Györgynek volt, aki a nap folyamán összesen 6 mérkőzést vívott és nyert meg. Így megérdemelten állhatott fel kötött és szabad fogásban is a dobogó legfelső fokára. Ugyanakkor Barna Zoltán is remek teljesítmény nyújtott, szintén minden mérkőzését magabiztos birkozással nyerte. Kötött és szabad fogásban is aranyat szerzett. Eredmények a FEOL oldalán. Dunaújvárosban folytatódik az egyik országos könyvkiadó csoport akciós könyvvásár sorozata. Több mint 15 ezer különféle könyv közül válogathatnak a kultúra szerelmesei, már 100 forinttól kapható. 2026. június 28-án vasárnap a Munkásművelődési Központban a könyvvásár 10 órakor nyit, és a készlet erejéig, de legkésőbb 17 óráig tart. Elkezdődött a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés itt Fejér vármegyében is. A NÉBIH augusztus 20-áig kiemelten vizsgálja többek között a grill termékeket, a pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket és fagylaltokat előállító üzemeket. Az ellenőrök a kerékpáros pihenőhelyeken és kitelepüléseken árusított alkoholos italokat, köztük a népszerű rozéborokat is ellenőrzik. Fokozott figyelmet kapnak a gyermektáborok konyhái, valamint a zöldség és gyümölcsárusok is. A szakemberek görögdínje és más szezonális termékek minőségét, eredetét és az élelmiszerbiztonsági előírások betartását vizsgálják. Végül a várható időjárásról: már egészen minimális esélye van csak futózápornak. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést, a napsütést csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja, kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A magyarországi abszolút melegrekord 2007-ben született. Kiskunhalason mértek 41,9 Celsius fokot. Hát ha ennyi nem is lesz, de megközelítjük majd a hétvégén, akár 38 fok is lehet ma, 30-36 fok most pedig. Irány 1999, a múlt évezred utolsó évének nyara is meleg volt, de szerintem korán sem ennyire, mint a 2026-os év, és még nincs vége a nyárnak. És nincs vége a szerda reggelnek sem. A Simply Reddel megyünk tovább. Ain't there a lot of love a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 után jön egy veterán csapat a legtöbb zenészek előtti időszakból. Igazi klasszikus rockzenekar Aerosmith, Amazing, és itt lesz a fekete vonat is. Persze Dr. Béressel, a halott pénzzel és Monkeynekkel, hol van az a lány? És hol van dugó vagy baleset? Remélem sehol, ha mégis meg lehet írni. 0620 55 55 155, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Leállt a sétahajózás az alacsony vízszint miatt. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A rendkívüli szárazság újabb következménye érte el a térséget, leállt a sétahajózás. A Velencei tó vízszintje június 22-én már csak 54 cm volt, ami miatt a hajójáratok közlekedését határozatlan időre felfüggesztették. A döntésről a Velencei tavi hajózás közösségi oldalán tájékoztatta az utasokat. Hozzátették, hogy a Velencei tavi kenutúrák továbbra is elérhetők az érdeklődők számára, írja a FEOL. A tó rendkívül alacsony vízállása miatt több strand sem üzemel idén, szabad part szakaszként viszont továbbra is használható saját felelősségre. Lesodródott az útról és fának ütközött egy személygépkocsi június 21-én hajnalban Alcsúddoboz és Egyek között. A bicskei önkormányzati és az alcsúddobozi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet, és árokba hajtott betonálteresznek ütközött egy személygépkocsi, majd visszavágódva az útra, a tetejére borult június 21-én kora reggel a 63-as főút Sárkeresztúri szakaszán. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók az autót kerekeire állították, áramtalanították és levontatták az útról. Kiskunhalas adott otthont az ezévi veterán birkozó országos bajnokságnak. Az eseményen a DKS-e igen magas létszámmal állt rajthoz. Végül komoly előnnyel védték meg a csapatbajnoki címüket. Első körben a kötött fogású versenyt bonyolították, le két szőnyegen folytak a küzdelmek. A dunaújvárosiak kitettek magukért, hiszen ebben a fogásrendben 8 magyar bajnoki címét szereztek. Ezt követően szabad fogásban mérték össze erejüket a sportolók, a DKS-ének itt sem kellett szégyenkeznie. 6 aranyérmet gyűjtöttek. Legnehezebb dolga Dudás Györgynek volt, aki a nap folyamán összesen 6 mérkőzést vívott és nyert meg. Így megérdemelten állhatott fel kötött és szabad fogásban is a dobogó legfelső fokára. Ugyanakkor Barna Zoltán is remek teljesítmény nyújtott, szintén minden mérkőzését magabiztos birkozással nyerte. Kötött és szabad fogásban is aranyat szerzett. Eredmények a FEOL oldalán. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelentett a házi kedvencekre, figyelmeztet itt Fejér vármegyében is. Az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. Végül a várható időjárásról. Már egészen minimális esélye van csak futózápornak. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést, a napsütést csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az első Jessica Cornish-tól így nem annyira ismerős, de Jessie J-ként már annál inkább. Énekesi karrierje előtt pedig dalszerző volt, írt slágert a Little Mixnek, de ő jegyzi Miley Cyrus világslágerét, a Party in the USA-t is, a dal jogdíjaiból 3 évig fizette a lakbérét. Most Domino című dalával indítja az órát, 3 perccel múlt 9. Hello, jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Ma is időt utazunk méghozzá most 1993-ban, akkor jelent meg az Aerosmith Get a Grip című albuma, melyet volt szerencsém abban az évben Párizsban a Champs-Élysées-en egy CD-boltban meghallgatni, vagyis hát legalábbis belehallgatni. Régen még voltak ugye hanglemezboltok, az ember odament a fülhallgatóhoz, ott volt a legfrissebb megjelenés, és egy gombbal léptette a trackeket, illetve a hangerőt is lehetett állítani. Szóval ilyen volt ez anno. Amazing, ez szól most arról az albumról, a legjobb zenék között itt a Besten.

parton el, átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni love story.

Best FM a legjobb zenék. Jön az angol DJ Dylan Burns egy ausztrál énekessel, Cass James-el. Ők alkották a Buddy Rockers duót. 2004-ben alakultak, 2005-2006-ban élték fénykorukat, és 2007-ben fel is oszlottak, viszont itt hagyták maguk után ezt az óriási slágert, amely a harmadik helyig jutott a brit kislemez listán. Húzós elektronikus alapok, zúzós gitárriffek, I Like The Way a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Ezt a fennő a legjobb zenék. Túl vagyunk Szent Iván éjjelén, ez országszerte a kultikus tűzgyújtások ideje. A pogány hagyományban a tűz egyébként napszimbólum, tehát a nap megújhodását kívánták elősegíteni a tűzgyújtással, másrészt mindig a megtisztulás szimbóluma is. Ezt a napot nyárközépnek is nevezik, országonként más-más nevet adtak neki, attól függően, hogy a nyárközéphez vagy Szent János napjához kötötték. Magyarországon a délszláv hatást mutató Iván változat honosodott meg a magyar Jánossal szemben. Hazánkban a 16. század óta biztosan, de valószínűleg már régebben is örömtüzeket gyűjtöttek ezen az ünnepen. Régen a nyár csillagászati értelemben vett kezdete valóban június 24-ére esett, de erre ma már az eltolódás miatt 3 nappal korábban, június 21-én kerül sor, és évszázadok vagy egy évezred múlva a napfordulók még korábbi dátumra fognak esni. A napfordulóhoz egyébként világszerte világi és egyházi ünnepek kapcsolódnak, mivel ekkor van az év legrövidebb éjszakája, és az emberek számára a fény és a sötétség váltakozása mágikus eredettel bírt. A sötétség az elmúlást, a fény pedig ugye a megújulást jelentette, ezért ezen a napon az emberek nagy tüzeket raktak, hogy elűzzék a sötétséget. A Szent Iván éjszakájához kapcsolódó leghíresebb alkotás a Szent Iváni álom című vígjáték, amelyet 1595-ben William Shakespeare írt, amivet 1863-ban Arany János fordította magyarra. Az irodalom és a történelem után pedig édesség 50 Cent-től, irány a Candy Shop a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zene.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A popzene nagy bohóca nevettetője, szórakoztatója jelentkezik egy kis entertainingre. 10 után itt lesz Robbie Williams. És az Airi Mafia is.
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155. Most egy rövid információs szünet jön, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A kánikulában legfeljebb az északi a szél hozhat némi felfrissülést, köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Tíz vármegyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NIBI. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Gyarmoson, Sopron és Fejér vármegyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban és a tűzrakóhelyeken is. Muzeális értékű érmeket találtak a pénzügyőrök egy kis teherautóban az M1-es autópályán. A 35 darab feltehetően műkincsnek minősülő tárgyat rizs és liszt közé rejtették el. Mivel a Bulgáriából Angliába tartó jármű sofőrje nem tudott bemutatni kiviteli engedélyt, az érmeket lefoglalták és értesítették a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztériumot. Rendkívüli hőhullám érte el Európát, Franciaország egyes térségeiben 40 fok fölötti csúcshőmérséklet várható, az extrém melegnek már 3 halálos áldozata van, és 2700 iskola zárt be átmenetileg. A forróság Spanyolországot, Belgiumot, Németországot és az Egyesült Királyságot is érinti, ahol többnapos hőségriasztás van érvényben. A szakértők szerint Európa melegszik a leggyorsabban a világ kontinensei közül, a hőmérséklet már több mint 4 fokkal haladja meg a korábbi évtizedek átlagát. A világ legjobbjai közé választottak egy tokai bort Londonban. A világ egyik legtekintélyesebb borversenyén az Oremus Pincészet 2016-os 6 puttonyos tokai aszúja bekerült az 50 legjobb bor közé. A megmérettetésre idén csak nem 17 000 bort neveztek 58 országból. A magyar borászatok összesen 8 platina, 15 arany, 52 ezüst és 68 bronzérmet nyertek. A platina díjas tételek között több tokai bor, valamint egy villányi vörösbor és egy somlói pezsgő is szerepel. Gála koncerttel zárja a 2025-26-os évadot a Szent István Filharmonikusok július 1-én a Zeneakadémia nagytermében. A fél hétkor kezdődő ünnepi hangversenyen ismét pódiumra lép Medvecki Ádám, aki januárban már nagy sikerrel vezényelte az együttest. A hangverseny középpontjában Beethoven 1812-ben bemutatott 7. szimfóniája áll. Az évad záró koncert tematikáját a tánc, mint az európai zenei kultúrát évszázadok óta meghatározó művészi és közösségi élmény adja. A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepesi és a Rákos út megújítása, a Pacsirta mező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólásokat, amelyeket a tervezéskor figyelembe vesznek. A közeljövőben további társadalmi egyeztetések is várhatók. A részletek a BKK honlapján érhetők el. Az Európában tomboló hőhullám kezdete óta 20-an fulladtak vízbe Franciaországban, miután sokan felügyelet nélküli fürdőhelyeken próbálnak enyhülést találni. A hatóságok ismét figyelmeztettek a tiltott helyeken való fürdőzés veszélyeire. Franciaország nagy részén továbbra is 40 fok körüli hőmérséklet várható.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Leállt a sétahajózás az alacsony vízszint miatt. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A rendkívüli szárazság újabb következménye érte el a térséget, leállt a sétahajózás. A Velencei tó vízszintje június 22-én már csak 54 cm volt, ami miatt a hajójáratok közlekedését határozatlan időre felfüggesztették. A döntésről a Velencei Tavi Hajózás közösségi oldalán tájékoztatta az utasokat. Hozzátették, hogy a Velencei Tavi kenutúrák továbbra is elérhetők az érdeklődők számára, írja a FEOL. A tó rendkívül alacsony vízállása miatt több strand sem üzemel idén, szabad part szakaszként viszont továbbra is használható saját felelősségre. Lesodródott az útról és fának ütközött egy személygépkocsi június 21-én hajnalban Alcsúddoboz és Egyek között. A bicskei önkormányzati és az Alcsúddobozi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet. és árokba hajtott betonálteresznek ütközött egy személygépkocsi, majd visszavágódva az útra a tetejére borult június 21-én kora reggel a 63-as főút Sárkeresztúri szakaszán. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók az autót kerekeire állították, áramtalanították és levontatták az útról. Kiskunhalas adott otthont az ezévi veterán birkozó országos bajnokságnak, az eseményen a DKS-e igen magas létszámmal állt rajthoz, végül komoly előnnyel védték meg a csapat bajnoki címüket. Első körben a kötött fogású versenyt bonyolították le, két szőnyegen folytak a küzdelmek. A dunaújvárosiak kitettek magukért, hiszen ebben a fogásrendben 8 magyar bajnoki címét szereztek. Ezt követően szabad fogásban mérték össze erejüket a sportolók, a DKS-ének itt sem kellett szégyenkeznie, 6 aranyérmet gyűjtöttek. Legnehezebb dolga Dudás Györgynek volt, aki a nap folyamán összesen 6 mérkőzést vívott és nyert meg. Így megérdemelten állhatott fel kötött és szabad fogásban is a dobogó legfelső fokára. Ugyanakkor Barna Zoltán is remek teljesítmény nyújtott, szintén minden mérkőzését magabiztos birkozással nyerte. Kötött és szabad fogásban is aranyat szerzett. Eredmények a FEUR oldalán. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelentett a házi kedvencekre, figyelmeztetett Fejér vármegyében is. Az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. Végül a várható időjárásról, már egészen minimális esélye van csak futózápornak. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést, a napsütést csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja, kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ebben az órában többek között a Backstreet Boys-tól vagy a Destiny's Child-tól, a rapper Nelly szerint pedig nem csak odakint, itt bent is meleg van. Hot in Here, az óra az Outkast dalával indul, 4 perc elmúlt 10, hello! Jó munkát, jó utat, jó nyári szünetet, jó nyaralást annak, aki a héten pihen, és kitartást kívánok a kánikulához. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Last FM, a legjobb zenék. Nem igaz az, amit Nelly állít. Az amerikai rapper szerint ugyanis forróságban idebent is. Szerencsére nem, a stúdió klimatizált. Aki csak teheti, hűsöljön. Napi pár órát, remélem, hogy mindenkinek van erre lehetősége. Fogyasszunk sok folyadékot, és vigyázzunk magunkra a hőségben. Hot in Here címmel, tehát a 90-es és 2000-es évek egyik hip-hop klasszikusa folytatja a legjobb zenék között. Itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési infók, sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, Tata és Biatorbágy között lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell számítani a külső sávban. A 21-es főúton a Jobbágyi körforgalomnál egy autó árokba hajtott a 19-es kilométernél, a 60 felé tartó külső sávot lezárták, és dolgoznak ma is Szolnokon, a Szent István Tisza hídon a félútpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Jó utat, ha a dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

down. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt állóvizét a Hooligans kavarja majd föl.
2: Legyen valami pezgés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás. Legyen...
1: Azért csak óvatosan a kánikulában, jó? Michael Jackson és a You Rock My World is szól majd. Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155, rögtön 11 óra mindjárt a friss hírekkel folytatjuk, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Égett a búza. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok az Oxigén Média híreivel. Hétfőn kora este körülbelül 400 méter hosszan égett a búza Mezőfalva és Hantos között a 62-28-as út mellett. A tűzvészlángjait a Dunaújvárosi hivatásos és a mezőfalvai önkéntes tűzoltók hősies küzdelemben több vízsugárral folytották el. A katasztrófa védelem beszámolója szerint a pusztító tűzzel érintett területet egy erőgéppel előbb körbe, majd a leégett részt végig tárcsázták, írja Feol. A rendkívüli szárazság újabb következményei adta el a térséget, leállt a sétahajózás. A Velencei tó vízszintje június 22-én már csak 54 cm volt, ami miatt a hajójáratok közlekedését határozatlan időre felfüggesztették. A döntésről a Velencei tavi hajózás közösségi oldalán tájékoztatta az utasokat. Hozzátették, hogy a Velencei tavi kenőtúrák továbbra is elérhetők az érdeklődők számára, írja a Feol. A tó rendkívül alacsony vízállása miatt több strand sem üzemel idén, szabad part szakaszként viszont továbbra is használható saját felelősségre. Kiskunhalas adott otthont az ezévi veterán birkozó országos bajnokságnak, az eseményen a DKS-e igen magas létszámmal állt rajthoz, végül komoly előnnyel védték meg a csapat bajnoki címüket. Első körben a kötött fogású versenyt bonyolították le, két szőnyegen folytak a küzdelmek. A dunaújvárosiak kitettek magukért, hiszen ebben a fogásrendben 8 magyar bajnoki címet szereztek. Ezt követően szabad fogásban mérték össze erejüket a sportolók, a DKS-ének itt sem kellett szégyenkeznie, 6 aranyérmet gyűjtöttek. Legnehezebb dolga Dudás Györgynek volt, aki a nap folyamán összesen 6 mérkőzést vívott és nyert meg. Így megérdemelten állhatott fel kötött és szabad fogásban is a dobogó legfelső fokára. Ugyanakkor Barna Zoltán is remek teljesítmény nyújtott, szintén minden mérkőzését magabiztos birkozással nyerte, kötött és szabadfogásban is aranyat szerzett. Eredmények a Feol oldalán. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is. A Népegészségügyi Központ figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést, a bel és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése. Holnap már sehol sem várható csapadék, országszerte csaknem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-észak-keleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Törvényjavaslat készül az ügynök akták feltárására. Az edzőtermek szerződési feltételeit ellenőrzik, videóversenyre várják a fiatalokat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Benyújtották az ügynök akták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatot. A Tisza párt indítványa szerint teljes körűen felülvizsgálják az 1990 előtt keletkezett állambiztonsági iratokat. A javaslat egy 11 tagú szakértői bizottság létrehozását is tartalmazza, amely segíteni a minősített dokumentumok áttekintését és a nyilvánosság tájékoztatását. A cél az ügynök akták feltárása és a történelmi iratok szélesebb körű hozzáférhetősége. Országos vizsgálat alatt az edzőtermek. A fogyasztóvédelmi hatóság azt ellenőrzi, hogy az általános szerződési feltételek tartalmaznak-e olyan kikötéseket, amelyek indokolatlan hátrányt okozhatnak a vendégeknek. A vizsgálat célja a tisztességes és átlátható működés elősegítése, valamint annak biztosítása, hogy a fogyasztók egyértelműbb és kiegyensúlyozottabb feltételek mellett vehessék igénybe a fitness és sportszolgáltatásokat. A hatóság szerint ilyen átfogó ellenőrzés eddig még nem volt. Szlovákiában körözött férfit fogtak el Heves vármegyében. A 27 éves szlovák állampolgárt azzal gyanúsítják, hogy másokat próbált rávenni arra, hogy megtámadják élettársát és annak édesanyját. A rendőrség szerint savtámadást és bántalmazást is megpróbált megszervezni, ezért európai elfogató parancs volt érvényben ellene. A férfit egy Eger melletti településen fogták el. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta a rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira Filmfesztivál alapítója.
5: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítettek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
4: A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig. Ma is igazi kánikulai nap elé nézünk, sok napsütésre készülhetünk, legfeljebb a középső tájakon lehetnek nagyobb gomoly felhők. Komolyabb eső nem várható, legfeljebb délen pattanhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. Délutára 30 és 36 fok közé forrósodik a levegő. Úgy tűnik, holnap sem kapunk szünetet a nyártól, marad a napos, száraz idő 31-37 fokos csúcsokkal. Péntektől vasárnapig pedig tovább erősödik a hőség, a hétvégén már többfelé 38-39 fok közelébe kapaszkodhatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, 11 óra múlt 3 perccel, Maxim Levente vagyok. A délelőtt utolsó órája nagyon-nagyon pozitív rezgésekkel indul pillanatokon belül, és persze el lehet fogadni a Desperado invitációját táncra, de azért csak óvatosan a kánikulában. Mindjárt a Desperado és a táncolja, elsőként pedig a Soul Searcher jön a Feel in Love-vel.

Best FM, a legjobb zenék utazás térben és időben is. Egyrészt a 90-es és 2000-es évek fordulójára megyünk vissza az időben. Egy akkori, igencsak megkerülhetetlen rádiós klubsláger kedvenc, a Grease 2000, Grease 2000 érkezik. És akkor irány Görögország, ahol csobbanunk egyet a kék, kristálytiszta vízbe, ami kellemesen hűvös, nem hideg, nem is meleg, pont jó. Ugye? Már is jobb.

0: Ezt FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, az M3-ason a 23-as jelű Mogyoród kelet csomópont Vásárosnamény felé vezető felhajtóágát munkavégzés miatt lezárták. Helyette a 19-es jelű Mogyoród csomópontban lehet felhajtani a pályára. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

A legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A House of Glass-szel és Giorgio Giordanoval, és természetesen ma is Majoros Ritával indul a Best délután. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Leállt a sétahajózás az alacsony vízszint miatt. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Hétfőnkor este körülbelül 400 méter hosszan égett a búza Mezőfalva és Hantos között a 62-28-as út mellett. A tűzvészlángjait a Dunaújvárosi hivatásos és a mezőfalvai önkéntes tűzoltók hősies küzdelemben többi sugárral folytották el. A katasztrófa védelem beszámolója szerint a pusztító tűzzel érintett területet egy erőgéppel előbb körbe, majd a leégett részt végig tárcsázták, írja Feol. Lesodródott az útról és fának ütközött egy személygépkocsi június 21-én hajnalban Alcsúddoboz és Egyed között. A bicskei önkormányzati és az alcsúddobozi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet, és árokba hajtott betonálteresznek ütközött egy személygépkocsi, majd visszavágódva az útra a tetejére borult június 21-én kora reggel a 63-as főút sárkeresztúri szakaszán. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók az autót kerekeire állították, áramtalanították és lebontották az útról. Elkezdődött a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés itt Fejér vármegyében is. A NÉBIH augusztus 20-áig kiemelten vizsgálja többek között a grill termékeket, a pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket és fagylaltokat előállító üzemeket. Az ellenőrök a kerékpáros pihenőhelyeken és kitelepüléseken árusított alkoholos italokat, köztük a népszerű rozéborokat is ellenőrzik. Fokozott figyelmet kapnak a gyermektáborok konyhái, valamint a zöldség és gyümölcsárusok is. A szakemberek görögdínyei és más szezonális termékek minőségét, eredetét és az élelmiszerbiztonsági előírások betartását vizsgálják. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is. A Népegészségügyi Központ figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést, a bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése. Továbbra is sok diák jelentkezik nyári munkára, ezekben a hónapokban itt Fejér vármegyében is. A turizmus vendéglátási szektor a legnépszerűbb a fiatalok körében, akiknek idén az átlagos órabére 2400 forint volt. A bérek területenként változnak, míg az Alföldön alacsonyabb, a Balaton környékén magasabb. Végül a várható időjárásról, már egészen minimális esélye van csak futózápornak. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést, a napsütést csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja, kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
0: Hírek a Best FM-en.
5: Átalakulhatnak a méltányossági gyógyszertámogatások. Sokan nyaralnak belföldön, zsúfolt nyár jöhet a csomagküldő szolgáltatóknál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az egészségbiztosító veheti át a méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását. A parlament elé került törvényjavaslat szerint a Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait a jövőben az országos egészségbiztosítási pénztár látná el. A kormány szerint így gyorsabb, átláthatóbb és igazságosabb lehet a döntéshozatal azoknál a gyógyszereknél és gyógyászati segédeszközöknél, amelyek nem részesülnek társadalombiztosítási támogatásban. Az új rendszer várhatóan szeptembertől indulhat el. Tartálykocsikkal pótolják a vizet a vízhiennyel küzdő zalai településeken. A szomszédos közműszolgáltatók segítségével már megkezdték a kiürült víztározók feltöltését, és hamarosan a honvédség is bekapcsolódhat a munkába. A térségben 29 települést érint a másodfokú vízkorlátozás, amelyet az aszály és a túlzott ivóvíz felhasználás miatt rendeltek el. A vízhiány miatt a Kehidakustányi fürdő több medencéjét is ideiglenesen lezárták. Sokan választanak belföldi úti célt, a hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta a rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
6: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt lesznek többnapos belföldi utazáson.
5: Zsúfoltan indult a nyár a csomagküldő szolgáltatóknál az új uniós vámszabályok miatt. Július 1-től a harmadik országból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni, ezért sokan még a változás előtt rendelnek a külföldi beváruházakból. Az NMHH arra figyelmeztet, hogy a megnövekedett forgalom miatt érdemes időben feladni és átvenni a leveleket, csomagokat, mert a sikertelen kézbesítés után a küldemény akár vissza is kerülhet a feladóhoz. Ma a napsütés viszi a főszerepet, többnyire derült vagy csak gyengén felhőséggel. A középső ország részben ugyan több lehet a felhő, de esőre alig kell számítanunk. Legfeljebb a déli határnál frissíthet fel minket egy-egy zápor vagy zivatar. Délután 30-36 fokos hőség vár ránk. A folytatásban sem vesz vissza a nyár, holnap 31-37 fokig melegszik a levegő, pénteken és szombaton már 38 fok is lehet, vasárnap pedig helyenként 39 fok közelébe kúszhat a hőmérséklet. A szél többnyire csak lengedezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Kellemes délután, csodaszép szerdát kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Jó étvágyat az ebédelőknek is, hiszen még csak pár perce múlt el dél. Jöhetnek a legjobb zenék, a legfelejthetetlenebb muzsikák a 90-es 2000-es évekből, úgyhogy töltsék ezt a délutánt is velem, vagy Tupackkel jön a California Love, most pedig a House of Glass és a Disco Down.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

Best FM, a legjobb zenék. Csodás napsütéses szerda délután kívánok mindenkinek. Nekem azért van ilyen jó kedvem, mert ma is a fodrásznál indítottam a napot, és én imádom ezeket. Mindig azt érzem, hogy ilyenkor már csak jó napom lehet. Úgyhogy ilyen szuper napot kívánok mindenkinek. Rolinak pedig nagyon szépen köszönöm a szép frizurámat. Kár, hogy ez egy rádió, és senki nem látja, de azért majd a kollégáknak villogok vele. Önöknek pedig villogok az isteni zenékkel, amiket a 90-es, 2000-es évek legjobbjai közül hozok, mint a Moloko és a The Time Is Now. Itt lesz Anastasia is, és a One Day In Your Life, most pedig az Aliens Ethnic-kel megy tovább a nap. Mindjárt érkezik a No Limit, de hamarosan napkérdését is hozok, még mindenféle információkat, úgyhogy tartsanak velem ma is!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma mindenképpen legyünk utitársak, mert hogy azt írták a hallgatóink, hogy ma különösen erős a forgalom, az eddigiekhez képest is az M1-es autópályán Budapest felé. Tata és Biatorbágy között helyenként csak araszolni lehet. Különösen Tata és Tatabánya között egy jó 10 kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor, ott a felhajtás is nehézkes. Akár egy órával is megnőhet a menetidő, úgyhogy aki teheti, érdemes valamilyen alternatív útvonalban gondolkodni. Az ellenkező oldalon Biatorbágynál torlódtak fel az autók. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ma is ide várom az útinfókat, igyekszem megkönnyíteni az autósok dolgát a sok-sok infóval. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: My Baby, ezt a dalt hallottuk Kállai Sanders Andrástól, a folytatásban pedig majd a friss híreket fogjuk meghallgatni, mert mindjárt egy óra, aztán Jennifer Lopez indít. Here a play! És az Animal Cannibals-el is felülünk a vonatra.
2: Ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, és kész!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Égett a búza. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok az Oxigén Média híreivel. Hétfőnkor este körülbelül 400 méter hosszan égett a búza Mezőfalva és Hantos között a 62-28-as út mellett. A tűzvészlángjait a Dunaújvárosi hivatásos és a mezőfalvai önkéntes tűzoltók hősies küzdelemben többi sugárral folytották el. A katasztrófa védelem beszámolója szerint a pusztító tűzzel érintett területet egy erőgéppel előbb körbe, majd a leégett részt végig tárcsázták, írja Feol. A rendkívüli szárazság újabb következménye érte el a térséget, leállt a sétahajózás. A Belencei tó vízszintje június 22-én már csak 54 cm volt, ami miatt a hajójáratok közlekedését határozatlan időre felfüggesztették. A döntésről a Belencei tavi hajózás közösségi oldalán tájékoztatta az utasokat. Hozzátették, hogy a Belencei tavi kenutúrák továbbra is elérhetők az érdeklődők számára, írja a Feol. A tó rendkívül alacsony vízállása miatt több strand sem üzemel idén, szabad part szakaszként viszont továbbra is használható saját felelősségre. Kiskunhalas adott otthont az ezévi veterán birkozó országos bajnokságnak, az eseményen a DKS-e igen magas létszámmal állt rajthoz, végül komoly előnnyel védték meg a csapat bajnoki címüket. Első körben a kötött fogású versenyt bonyolították le, két szőnyegen folytak a küzdelmek. A dunaújvárosiak kitettek magukért, hiszen ebben a fogásrendben 8 magyar bajnoki címet szereztek. Ezt követően szabad fogásban mérték összerejüket a sportolók, a DKS-ének itt sem kellett szégyenkeznie, 6 aranyérmet gyűjtöttek. Legnehezebb dolga Dudás Györgynek volt, aki a nap folyamán összesen 6 mérkőzést vívott és nyert meg. Így megérdemelten állhatott fel kötött és szabad fogásban is a dobogó legfelső fokára. Ugyanakkor Barna Zoltán is remek teljesítmény nyújtott, szintén minden mérkőzését magabiztos birkozással nyerte, kötött és szabadfogásban is aranyat szerzett. Eredmények a Feol oldalán. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is. A Népegészségügyi Központ figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést, a bel és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése. Végül a várható időjárásról, már egészen minimális esélye van csak futózápornak. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést, a napsütést csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja, kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Folytatódik a forróság, alig ha jöhet eső, turista utakon bukkant fel azbesztes kőzúzalék, órákra leállt a teljes német vasúthálózat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Turista utakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túra szakaszt, és nagyjából 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta el rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
5: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen kivannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ide véglegesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turistautat, eltereljük onnan.
4: A szervezet a honlapján egy folyamatosan frissülő online térképen jelzi az érintett szakaszokat. Magzatkárosító oldószert mutattak ki a komáromi ipari park víztározójában. A Greenpeace és helyi civilek egy akkreditált laborban vizsgáltatták be a vízmintákat, miután több elpusztult halat találtak a területen. A szervezet szerint egy akkumulátorgyártásban használt vegyület került a vízbe. A Greenpeace hangsúlyozta, egyelőre nem bizonyított, hogy ez okozta a halpusztulást, ezért hatósági vizsgálatot kezdeményeztek. Az ipari parkban több akkumulátoripari üzem és vegyipari vállalat is működik, de egyelőre nem tudni, honnan került a vízbe az anyag. Újraindult az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be. Azt írtam, a MÁV által visszavett üzemben egy éve állt a munka, most azonban ismét megkezdődhet a javításra váró kocsik forgalomba állítása. A tárcavezető szerint jelenleg a vasúttársaság szerelvényeinek mintegy negyede üzemképtelen, mert javításra vagy fővizsgára vár. Órákra leállt a teljes német vasúthálózat tegnap este. A vasúttársaság kommunikációs rendszere hibásodott meg, emiatt országszerte megálltak a vonatok, a szerelvényeket biztonsági okokból az állomásokon tartották. A fennakadás a távolsági, a regionális és az elővárosi járatokat is érintette. Ma is igazi kánikulai nap elé nézünk, sok napsütésre készülhetünk, legfeljebb a középső tájakon lehetnek nagyobb gomoly felhők. Komolyabb eső nem várható, legfeljebb délen pattanhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. Délutára 30 és 36 fok közé forrósodik a levegő. Úgy tűnik, holnap sem kapunk szünetet a nyártól, marad a napos, száraz idő 31-37 fokos csúcsokkal. Péntektől vasárnapig pedig tovább erősödik a hőség, a hétvégén már többfelé 38-39 fok közelébe kapaszkodhatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Csodás délutánt egy óra után is pár percen mindenkinek, Majra Srita vagyok ebben az órában is. Együtt megyünk tovább, együtt hallgatjuk a legnagyobb kedvenceinket a 90-es, 2000-es évekből, amikor is Sophie Ellis Baxter zenélt. Jön a Get Over You, itt lesz az Ace of Base és a Cruel Summer, most pedig Jennifer Lopez indítja az órát. Itt a Play!
0: Best

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: Best FM a legjobb zenék, meg is hoztam a nap kérdését, egy kicsit visszaugrunk az emlékeinkben, hiszen arra vagyok kíváncsi, kinek melyik volt a legelső, vagy talán inkább úgy fogalmaznék, a legkedvencebb házi kedvence, kisállata. Akár családi állat, akár saját, jöhetnek az emlékek. 0620 55 55 155. Hogy hívták, mi volt a története, vagy lehet, hogy még most is önökkel él? Na, az a legjobb. 0620 55 55 155. Jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, várom a válaszokat. Cserébe a Simply Red dalol nekünk. Something Get Me Started, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek, vigyázzunk ma is a forróságban egymásra. Ha valaki úgy érzi, egy icipicit bágyattabb a volán mögött, mindenképpen tartson szünetet, és senki se felejtkezzen el a megfelelő folyadékpótlásról. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Tata és Biatorbágy között, helyenként csak araszolni lehet. Az M0-as autót keleti szektorán az M5-ös autópálya felé az M4-es autót csomópontjánál kátyúznak. A 39-es kilométernél a külső sávot le is zárták, a torlódás 9-10 kilométeres jelen pillanatban, úgyhogy hosszabb menetidővel kell számolni, úgyhogy aki teheti, válaszol másik útvonalat. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra a legfrissebb híreket meghallgatjuk együtt, aztán a tankcsapda Mennyország turisztját.
2: Majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra.
1: És én majd a Pussycat Dolls is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Égett a búza. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok az Oxigén Média híreivel. Éppen kora este körülbelül 400 méter hosszan égett a búza Mezőfalva és Hantos között a 62-28-as út mellett. A tűzvészlángjait a Dunaújvárosi Hivatásos és a Mezőfalvai Önkéntes Tűzoltók hősies küzdelemben többi sugárral folytották el. A katasztrófa védelem beszámolója szerint a pusztító tűzzel érintett területet egy erőgéppel előbb körbe, majd a leégett részt végig tárcsázták, írja Feol. Kiskunhalas adott otthont az ezévi veterán birkózó országos bajnokságnak. Az eseményen a DKS-e igen magas létszámmal állt rajthoz, végül komoly előnnyel védték meg a csapat bajnoki címüket. Első körben a kötött fogású versenyt bonyolították le, két szőnyegen folytak a küzdelmek. A dunaújvárosiak kitettek magukért, hiszen ebben a fogásnemben 8 magyar bajnoki címét szereztek. Ezt követően szabad fogásban mérték össze erejüket a sportolók, a DKS-ének itt sem kellett szégyenkeznie, 6 aranyérmet gyűjtöttek. Legnehezebb dolga Dudás Györgynek volt, aki a nap folyamán összesen 6 mérkőzést vívott és nyert meg. Így megérdemelten állhatott fel kötött és szabad fogásban is a dobogó legfelső fokára. Ugyanakkor Barna Zoltán is remek teljesítmény nyújtott, szintén minden mérkőzését magabiztos birkózással nyerte, kötött és szabad fogásban is aranyat szerzett. Eredmények a Feol oldalán. Dunaújvárosban folytatódik az egyik országos könyvkiadó csoport akciós könyvvásár sorozata. Több mint 15 ezer különféle könyv közül válogathatnak a kultúra szerelmesei, már 100 forinttól kapható. 2026. június 28-án vasárnap a Munkásművelődési Központban a könyvvásár 10 órakor nyit, és a készlet erejéig, de legkésőbb 17 óráig tart. Elkezdődött a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés itt Fejér vármegyében is. A NÉBIH augusztus 20-áig kiemelten vizsgálja többek között a grill termékeket, a pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket és fagylaltokat előállító üzemeket. Az ellenőrök a kerékpáros pihenőhelyeken és kitelepüléseken árusított alkoholos italokat, köztük a népszerű rozéborokat is ellenőrzik. Fokozott figyelmet kapnak a gyermektáborok konyhái, valamint a zöldség és gyümölcsárusok is. A szakemberek görögdínyei és más szezonális termékek minőségét, eredetét és az élelmiszerbiztonsági előírások betartását vizsgálják. Végül a várható időjárásról. Már egészen minimális esélye van csak futózápornak. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést, a napsütést csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Hőség, jövő keddig marad a vörös kód, vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen is, jövő héten is összejöhet az országgyűlés. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Meghosszabbították a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt. A szociális és családügyi miniszter döntése értelmében a speciális intézkedés jövő hét kedd éjfélig marad érvényben. A cél, hogy a veszélyeztetett emberek, különösen az idősek, a betegek és a hajléktalanok időben segítséget kapjanak. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Már Zalaegerszegen is vízkorlátozás lépett életben. A rendkívüli hőség és a magas vízfogyasztás miatt egyebek mellett a locsolást, az automosást és a medencék feltöltését is korlátozták. A városközpontban a következő napokban ingyenesen osztanak ivóvizet a lakosságnak. A szolgáltató szerint az idei vízfogyasztás még a tavalyi, szintén problémás nyár adatait is meghaladja. Zalában már 69 településen vezettek be valamilyen vízkorlátozást, több helyen pedig tartálykocsikkal és lajtos kocsikkal segítik a vízellátást. Rendkívüli parlamenti ülés lehet a jövő héten. A képviselők hétfőn és kedden egyebek mellett a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, az ügynökakták feltárásáról, valamint az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek új rendszeréről tárgyalhatnak. Az országgyűlés tavaszi ülésszaka már véget ért, ezért a képviselők csak a rendkívüli ülésen folytathatják a munkát. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira Filmfesztivál alapítója.
4: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítetnek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás, bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
3: A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig. Ma a napsütés viszi a főszerepet, többnyire derült vagy csak gyengén felhőséggel. A középső ország részben ugyan több lehet a felhő, de esőre alig kell számítanunk. Legfeljebb a déli határnál frissíthet fel minket egy-egy zápor vagy zivatar. Délután 30-36 fokos hőség vár ránk. A folytatásban sem vesz vissza a nyár, holnap 31-37 fokig melegszik a levegő, pénteken és szombaton már 38 fok is lehet, vasárnap pedig helyenként 39 fok közelébe kúszhat a hőmérséklet. A szél többnyire csak lengedezhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 2 óra után is csak a kedvenceink a 90-es 2000-es évekből, itt a Best FM-en, mint például a Cardigans és Tom Jones dala Burning Down the House érkezik hamarosan, vagy a TNT és a Tiltott Perc. Még lassúztunk erre a tini diszkóban. Lady Gaga pedig nyitja az órát, jön a Paparazzi, én Majoros Rita vagyok. Csodás szerdát kívánok mindenkinek!
1: Best FM!

0: amit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.
1: Lehet, hogy nem vagy gyenge, de ha a szíved a szállna penge, attól

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, hogy kinek mi volt az első vagy a legkedvesebb házi állata, mire kire emlékszik vissza igazán szívesen. Kati írja, hogy az első házi állatom egy buksi nevű keverékkutya volt, nagymamáméknál élt, de én úgy tekintettem rá, mintha az enyém lenne, minden nyáron együtt őriztük a kertet. Tamás is írt nekem, egy teknős volt az első, Tóbiásnak hívták, gyerekként azt hittem, hogy felismer engem, és mindig hozzám jön, később rájöttem, hogy csak az ételt várta tőlem, de én egyszerűen imádtam és sosem felejtem. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Nagyon várom ide ezeket a kis történeteket, nagyon jó ezeket olvasni. Az én kedvencem, a kutyusom volt Zerge, akit pár évvel ezelőtt vesztettem el, egyébként pont a napokban lenne a 12. születésnapja. 8 hetes korától volt velem a 10. születésnapjáig, majdnem, szóval tényleg minden egyes nap végig kísértük egymás életét, vagy legalábbis 10 éven keresztül, és hát nagyon hiányzik, azt kell, hogy mondjam, de gyanítom, ezzel az érzéssel azért nem én vagyok egyedül, úgyhogy várom ma a történeteket. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, úgyhogy várom az üzeneteket. Facebookon és Instagramon is ott vagyunk ám, úgyhogy jöhetnek ám az üzenetek. Na meg egy kis Cardigans, Tom Jones féle 99-es feldolgozás. Érkezik már is a Burning Down the House, ami a címében ugyanis házégetést ígér, valójában a korlátok ledöntéséről és a felszabadulásról énekelnek. Burning Down the House, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek, és már mondom is a legfrissebb útinfókat, amiket kaptam, mert hogy az Erzsébet hídon baleset történt, méghozzá a Budáról Pestre vezető oldalon, úgyhogy ott kell egy kicsit jobban figyelni, ami pedig az autópályákat és főutakat illeti. Erős a forgalom még mindig, sőt ma kifejezetten az M1-es autópályán Budapest felé Tata és Bia-Torbágy között helyenként csak araszolni lehet. Egy teherautó műszaki mentése folyik az 54-es főúton Pincefalu és Császár töltés között, a 77-es kilométernél félútpályát lezártak. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide tessék írni, vagy itt hívjanak, hogyha bármit tapasztalnak az utakon. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A graffiti széppé teheti egy-egy épület látványát. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A legtöbb ember számára a graffitiről elsőként a falakat elcsúfító firkák jutnak eszébe, pedig léteznek olyan alkotások is, amelyek szebbé teszik a környezetet és a közösség büszkeségévé válnak. Ebben élen jár Dunaújváros. Az első graffitiseket összefogó, város történeti elemeket felvonultató dekorációt a római városrész Penge falára készítették Várnai Gyula képzőművész irányításával. Azóta a graffiti egyre fontosabb szerepet tölt be a panel város részekkel bővelkedő Dunaújváros hangulatosabbá tételében. Boros István, illetve Harsányi Zoltmond Bence a Békeváros rész színesebbé tételében vállaltak oroszlán részt. Ebben is kiemelkedő az Arany János általános iskola falain megjelenő színes alkotások, amelyek nem csak a diákok, hanem az egész város rész kedvenceivé váltak, számol be róla a FEOL. Az úgynevezett top 50-es körözési nyilvántartásban több olyan személyt találtunk, akik Székesfehérváron születtek, és már hónapok óta vadásznak rájuk, de eddig nem akadtak a nyomukra, írja a FEOL portál. Balló Bendegúz Zoltán 32 éves, ellene már nemzetközi elfogadó parancs is érvényben van, így nem csak Magyarországon, hanem egész Európában keresik, kábítószerkereskedelem miatt üldözik. Szintén Székesfehérvár szülötte a 32 éves Zeleni Szabolcs, akit ugyancsak kábítószerkereskedelem gyanúja miatt üldöz a rendőrség, és már lassan egy éve nem akadnak a nyomára. Varga Valentina ellen szintén nemzetközi elfogató parancs van érvényben. A kábítószerkereskedelem mellett kábítószer birtoklásért is felelnie kell. Fotóik a FEOL oldalán megtekinthető. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelentett a házi kedvencekre, figyelmeztet itt Fejér vármegyében is. Az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. Továbbra is sok diák jelentkezik nyári munkára, ezekben a hónapokban itt Fejér vármegyében is. A turizmus vendéglátási szektor a legnépszerűbb a fiatalok körében, akiknek idén az átlagos órabére 2400 forint volt. A bérek területenként változnak, míg az Alföldön alacsonyabb, a Balaton környékén magasabb. A meteorológusok szerint délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Záporzivatar csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban. Többfelé mérsékelt, keleten és a nyugati részeken élénk északias szél várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, napközben 30-35 fok közötti csúcs hőmérsékletre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A 93.1 Best FM-en a hétköznap kellős közepén is találkozunk, sőt, talán már túl is léptünk rajta egy picit. A mikrofon mögött Molek Csongor, dunaújvárosi hallgató. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki már a nyaralását tölti, pihen. Őket kicsit irigyeljük, aki pedig melúzi kitartást. Énekel a Christina Aguilera és szól a Dirty.
0: 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. You ain't here.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Molek Csongort hallják ebben, és a következő két órában szintén itt szerda délután. Remélem, hogy velünk tartanak jó sokan Dunói Városból vagy a Monzás körzetből. Már június 24-e van, Iván Beáta János Levente. Hölgyek, urak, nagyon boldog névnapot! A születésnaposokat pedig Isten éltesse nagyon sokáig Dunói Városban. 526. éve a mai nap Szent Iván napja, a nyári napforduló ünnepe. És 78 esztendeje az Egyesült Államok meghirdette az Európai Újjáépítési Programot, mely Marshall segély néven vált ismerté. Híres emberek, akik ezen a napon, június 24-én születtek, nagyon hosszú a lista, kedves hallgatók, 66 éve látott napvilágot Regős Anna, Ferenczi Noémi díjas textiltervezőiparművész. Aztán 39 éve született Lionel Messi, argentin labdarúgó, a Barcelona játékosa, és 136 esztendeje született Baktai Ervin, festő, művészettörténész, asztrológus, író, fordító, Ázsia utazó. Az ünneplő hallgatókat Isten éltesse sokáig, Dunói Város és a környék. A Black Eyed Peas felvétele következik, meghallgatjuk a Where is the Love című dalt.

0: házam.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en végzik továbbra is, így a nyári időszakban is az útkarbantartási építési munkálatokat a környékünkön, kedves dunai városi közlekedők. Például az új Solti bekötő úton az 52-124-esen a 0-as kilométernél még július végéig lassabb a haladás. Aztán a Kulcsi bekötő úton hasonló helyzet, félpályás lezárás van érvényben az 51-122-esen, a 0-1-es kilométernél, szintén útépítési munkálatok miatt. És az 51-esen Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás rendű főúton több szakaszon, például a 83-as kilométernél lassabb a haladás, aztán ugrunk egy kicsit messzebb, az 55-ös kilométernél szintén útszűkület van érvényben. Kérem jelezzék, ha van egyéb tapasztalat, 30-as 74-74, 777 a telefonszámunk, előre is köszi szépen, jó utat kívánok még egyszer. Az IMF felvétele következik, a dal címe Unbelievable.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en mindenkinek tartalmas szerda délutánt kívánok, azoknak főleg, akik továbbra is melóznak, plusz kitartás dunói városi hallgatók. Szórakozhatunk együtt még két órán keresztül. A mikrofon mögött Molek Csongor, és kezdünk egy duóval. Zenél a Nina Sky, a felvétel pedig a Move Your Body.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A kánikulában legfeljebb az északi a szél hozhat némi felfrissülést, köszöntöm Önöket. Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűző napot, és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. A katasztrófa védelem azt közölte, hogy a hőségriadó kezdete óta csak nem 100 alkalommal kellett segítséget nyújtani egyedül élő idős embereknek. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 6%-ra csökkentette az alapkamatot, ez 25 bázispontos mérséklődés. A kamat folyosó két széle is ugyanekkora mértékben csökkent, a döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak, a jegybank legutóbb februárban hajtott végre hasonló kamatcsökkentést. Több fontos törvényt is elfogadott keddi ülésén az országgyűlés. A jövőben kötelező lesz megjelenni a parlamenti vizsgálóbizottságok előtt, a távolmaradást bírsággal vagy elővezetéssel is büntethetik. A képviselők megszavazták a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát, valamint új szabályokat vezettek be a választási plakátok elhelyezésére. Emellett olyan törvénymódosításokat is elfogadtak, amelyek az uniós források lehívását, az átláthatóság növelését és a korrupció ellenes intézkedések erősítését szolgálják. Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban. Az akció péntek estétől vasárnap reggelig tart. A fővárosban szombaton tartják az idei Pride felvonulást. A BRFK akció célja a közrend és a közbiztonság fenntartása. Gála koncerttel zárja a 2025-26-os évadot a Szent István Filharmonikusok július 1-én a Zeneakadémia nagytermében. A fél hétkor kezdődő ünnepi hangversenyen ismét pódiumra lép Medvecki Ádám, aki januárban már nagy sikerrel vezényelte az együttest. A hangverseny középpontjában Beethoven 1812-ben bemutatott 7. szimfóniája áll. Az évad záró koncert tematikáját a tánc, mint az európai zenei kultúrát évszázadok óta meghatározó művészi és közösségi élmény adja. Július 14-éig még megköthetők a Széchenyi Kártya program június 18-áig befogadott hitelkérelmei a kedvezményes fix 3%-os kamattal. A likviditási hiteltermékek kamata azt követően a bankközi kamatlábhoz igazodik, hívta fel a figyelmet egy független pénzügyi közvetítő. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a múlt héten közölte, hogy módosítja a Széchenyi Kártya program likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit. A beruházási hitelek, a mikrohitelek és a leasing konstrukciók esetében ugyanakkor megmarad a korábbi fix 3%-os kamat. Híreink végén az időjárásról. Döntően derült vagy gyengén felhős, napos időben lesz részünk, csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor. Az északi a szél megélénkül, délután 30-35 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt vagyunk még a 93.1 Best FM-en. Üdv mindenkinek, kedves dunaújvárosi hallgatók! Én Molek Csongor vagyok, és jelentkezem még két órán keresztül itt szerdán is a kedvenc dalokkal, és persze fókuszálunk hasznos helyinfókra is. Indítja az óránkat most a Nina Sky Duo, és egy örök slágert hallgatunk. A felvétel a Move Your Body.
4: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, és holnap már csütörtök, kedves dunai városi hallgatók, repül megint ez a munkahét is, a mikrofon mögött Molek Csongor. Én nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik velünk tartanak, esetleg most csatlakoztak hozzánk. Kíváncsiak vagyunk, hogy csütörtökön milyen idő lesz itt a környéken, állítólag maximum gomoly felhők takarják majd a napsütés, csapadékot egyáltalán nem mondanak, de hát majd kiderül, hogy hogy alakul a helyzet. És marad a meleg, a kánikula 31-36 fokos csúcsértékkel. Megélénkülhet majd a szélmozgás, de erre is kicsi az esély. Úgyhogy ügyelje mindenki a napi folyadékbevitelre, most nagyon fontos, és az UV-sugárzás elleni védelem szintén. Pollenterhelés, kedves allergiás hallgatók, annyira már nem vészes, a pázsitfűfélék és a csanánfélék még a közepes tartományban, hát tartják magukat, és okoznak a növények tüneteket, papírzsepi, legyen a zsebben bőséggel, Fatboy Slim zenél most nekünk, és szól tőle a Praise You című sláger.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, egy kis sport, kedves hallgatók, hivatalos közösség oldalán beszámolt már a Dabi Jégkorong csapata pénteken este arról, hogy Vadóc Vendegúz a 2026-27-es szezonban is a Dunaújvárosi Acélbikák együttesében lép pályára az Erste Liga küzdelmeiben. A 22 éves támadó 2018 és 2021 között az FTC korosztályos csapataiban pallérozódott, aztán Németországban, majd a BA U20-as és U21-es gárdáinál, végül Lengyelországban is játszott, mielőtt tavaly augusztusban Dunaújvárosba szerződött. Az első szezonban 23 alkalommal korcsolyázott jégre az Erste Ligában, és ezeken a mérkőzéseken 2 gól, valamint 2 assziszt fűződött a nevéhez. Nyilván a fiatal csatár igencsak készül az új szezonra, és ahogy a szakvezetés, úgy ő is bízik abban, hogy stabil, jó játékkal tudja majd segíteni együttesünket az Erste Liga következő idényében. Hát drukkolunk mi is, ott vannak a további infók a dunaújváros.com hírportálon. CJ Lewis felvételét játszom most, ez a Sweets for my Sweet.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Igen, itt a 93 egy Best FM-en, ezt azért hozzátesszük, bár lehet már nem is kéne, hiszen a rutinos hallgatók tudják, hogy hol vannak. Dunai Veres és a térség, én Molek Csongor vagyok, hát én itt a stúdióban még tartózkodom egészen este 6 óráig, és játszom a legjobb zenéket folyamatosan a 90-es évekből és a 2000-es évekből. Lenny Kravitz-el kezdünk, és szól a Chamber.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: A kánikulában legfeljebb az északi szél hozhat némi felfrissülést, köszöntöm Önöket. Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra. Július 14-ig még megköthetők a Széchenyi Kártya program június 18-áig befogadott hitelkérelmei a kedvezményes fix 3%-os kamattal. A likviditási hiteltermékek kamata azt követően a bankközi kamatlábhoz igazodik, hívta fel a figyelmet egy független pénzügyi közvetítő. A gazdasági és energetikai minisztérium a múlt héten közölte, hogy módosítja a Széchenyi Kártya program likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit. A beruházási hitelek, a mikrohitelek és a leasing konstrukciók esetében ugyanakkor megmarad a korábbi fix 3%-os kamat. Átadták a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi díjait a Pesti Vigadóban. Az életműdíjat Vasi Géza irodalomtörténész, a nagydíjat pedig Ferenc Marcell építész vehette át. Elismerésben részesült többek között Novotny Tihamér művészeti író és Megyes Piroska, a műcsarnok gazdasági vezetője is. Az aranyérmet a Gödi Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kapta. Tíz vármegyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NIBIH. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Gyarmoson, Sopron és Fejér vármegyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban és a tűzrakó helyeken is. Átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televíziós Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve a független közmédia testület lesz. A törvényjavaslat kihirdetését követő napon megszűnik a médiatanács tagjainak és elnökének, valamint a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az MTVA vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűző napot, és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. A katasztrófa védelem azt közölte, hogy a hőségriadó kezdete óta csak nem 100 alkalommal kellett segítséget nyújtani egyedül élő idős embereknek. Híreink végén az időjárásról. Döntően derült vagy gyengén felhős, napos időben lesz részünk, csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor. Az északi szél megélénkül, délután 30-35 fok valószínű.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Leállt a sétahajózás az alacsony vízszint miatt. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A rendkívüli szárazság újabb következménye érte el a térséget, leállt a sétahajózás. A Velencei tó vízszintje június 22-én már csak 54 cm volt, ami miatt a hajójáratok közlekedését határozatlan időre felfüggesztették. A döntésről a Velencei tavi hajózás közösségi oldalán tájékoztatta az utasokat. Hozzátették, hogy a Velencei tavi kenutúrák továbbra is elérhetők az érdeklődők számára, írja a FEOL. A tó rendkívül alacsony vízállása miatt több strand sem üzemel idén, szabad partszakaszként viszont továbbra is használható saját felelősségre. Lesodródott az útról és fának ütközött egy személygépkocsi június 21-én hajnalban Alcsúddoboz és Egyek között. A bicskei önkormányzati és az alcsúddobozi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet, és árokba hajtott betonálteresznek ütközött egy személygépkocsi, majd visszavágódva az útra, a tetejére borult június 21-én kora reggel a 63-as főút sárkeresztúri szakaszán. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók az autót kerekeire állították, áramtalanították és levontatták az útról. Kiskunhalas adott otthont az ezévi veterán birkozó országos bajnokságnak. Az eseményen a DKS-e igen magas létszámmal állt rajthoz, végül komoly előnnyel védték meg a csapatbajnoki címüket. Első körben a kötött fogású versenyt bonyolították, le két szőnyegen folytak a küzdelmek. A dunaújvárosiak kitettek magukért, hiszen ebben a fogásrendben 8 magyar bajnoki címet szereztek. Ezt követően szabad fogásban mérték össze erejüket a sportolók, a DKS-ének itt sem kellett szégyenkeznie. 6 aranyérmet gyűjtöttek. Legnehezebb dolga Dudás Györgynek volt, aki a nap folyamán összesen 6 mérkőzést vívott és nyert meg. Így megérdemelten állhatott fel kötött és szabad fogásban is a dobogó legfelső fokára. Ugyanakkor Barna Zoltán is remek teljesítmény nyújtott, szintén minden mérkőzését magabiztos birkozással nyerte. Kötött és szabad fogásban is aranyat szerzett. Eredmények a FEUL oldalán. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is. A Népegészségügyi Központ figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést, a bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése. Végül a várható időjárásról, már egészen minimális esélye van csak futózápornak. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést, a napsütést csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja, kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Nagyon szép késő délutánt kívánok a dunaújvárosi hallgatóknak. Bár szebbé tesszük, ha maradnak velük itt a 93.1 Best FM-en, főleg a jó zenékkel, amelyek pörögnek a nap 24 órájában a 90-es évekből és a 2000-es évekből. Üdv mindenkinek, Lenny Kravitz az első előadó most, és szól a Chamber című sláger.
0: 93.1 Best FM.

0: чем felelnél.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en elég nagy a forgalom is szerda késő délután a környéken, sőt városon belül is, kedves autósok, mindenki vigyázzon magára az úton, és figyeljen a többiekre is. Útkarbantartási munkákra készülni kell még az 5203-ason, Kiskullacháza Izsák összekötő úton. A 20-as és a 60-as kilométer között útszűkület lehet érvényben. Aztán ugrunk a 62-esre, itt is hasonló a helyzet, Dunaújvár-Székesfehérvár másodrendű főúton. Az elején a 01-es kilométernél szintén útszűkület lassíthatja a közlekedést. Akinek pedig egyéb infója is van, legyen szó akár trafizó rendőrökről, kérem jelezze, hogy tudjunk segíteni a többieknek. 30-as 74-74 777 a telefonszámunk. Gitárjátékból most nem lesz hiány, hiszen számtalan felvételit játszom, ez a Dirty Dancing.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

esleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnévdíj a karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

93.1 Best FM, a legjobb zenék itt Dunói Városban is a környéken, és most fókuszban a hölgyek, kedves hallgatók, ugyanis tudunk örülni, elegáns és emelkedett hangulatban rendezték a Miss Universe Hungary 2026 koronázási ceremóniáját még pénteken este a Budapesti Operett Színház Kálmán Imre teátrumában, ahol a 12 döntős közül megválasztották azt a hölgyet, aki a következő egy évben kis hazánkat képviselheti a világ legismertebb szépségversenyén, a Miss Universe világdöntőjén Puerto Ricóban. A zsűri döntése alapján végül Miss Universe Hungary 2026 királynője a Dunai Városi, de már Budapesten élő 25 esztendős kis Kamilla lett. Szívből gratulálunk az első udvarhölgy Sarka Lilian, második udvarhölgy Óvári Kinga, közönségdíjas pedig Hotya Fanni, a CSR külön díját Zsana Imia nyerte el. Mindenkinek gratulálunk, ott van a beszámoló részletesebben és fotóval a dunaiveres.com hírportálon. Pink énekel most és szól a Family Portrait.

0: 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Én búcsúzom lassan, kedves hallgató, köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Dunai Város és a térség, a Rascal Flatts felvétele következik, a Life is a Highway című sláger. További kellemes késő délutánt és majd kora estét kívánok, remélhetőleg a pihit betervezték a legtöbben. Holnap csütörtökön pedig ismét jelentkezem a legjobb zenékkel, majd délután 3-tól. Molek Csongort hallották, a legjobbakat kívánom mindenkinek. Hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Leállt a sétahajózás az alacsony vízszint miatt. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A rendkívüli szárazság újabb következménye érte el a térséget, leállt a sétahajózás. A Velencei tó vízszintje június 22-én már csak 54 cm volt, ami miatt a hajójáratok közlekedését határozatlan időre felfüggesztették. A döntésről a Velencei tavi hajózás közösségi oldalán tájékoztatta az utasokat. Hozzátették, hogy a Velencei tavi kenutúrák továbbra is elérhetők az érdeklődők számára, írja a FEOL. A tó rendkívül alacsony vízállása miatt több strand sem üzemel idén, szabad part szakaszként viszont továbbra is használható saját felelősségre. Kiskunhalas adott otthont az ezévi veterán birkozó országos bajnokságnak, az eseményen a DKS-e igen magas létszámmal állt rajthoz. Végül komoly előnnyel védték meg a csapatbajnoki címüket. Első körben a kötött fogású versenyt bonyolították le, két szőnyegen folytak a küzdelmek. A dunaújvárosiak kitettek magukért, hiszen ebben a fogásrendben 8 magyar bajnoki címét szereztek. Ezt követően szabad fogásban mérték össze erejüket a sportolók, a DKS-ének itt sem kellett szégyenkeznie. 6 aranyérmet gyűjtöttek. Legnehezebb dolga Dudás Györgynek volt, aki a nap folyamán összesen 6 mérkőzést vívott és nyert meg. Így megérdemelten állhatott fel kötött és szabad fogásban is a dobogó legfelső fokára. Ugyanakkor Barna Zoltán is remek teljesítmény nyújtott, szintén minden mérkőzését magabiztos birkozással nyerte. Kötött és szabad fogásban is aranyat szerzett. Eredmények a FEOL oldalán. Dunaújvárosban folytatódik az egyik országos könyvkiadó csoport akciós könyvvásár sorozata. Több mint 15 ezer különféle könyv közül válogathatnak, a kultúra szerelmesei már 100 forinttól kapható. 2026. június 28-án vasárnap a Munkásművelődési Központban a könyvvásár 10 órakor nyit, és a készlet erejéig, de legkésőbb 17 óráig tart. Elkezdődött a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés itt Fejér vármegyében is. A NÉBIH augusztus 20-áig kiemelten vizsgálja többek között a grill termékeket, a pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket és fagylaltokat előállító üzemeket. Az ellenőrök a kerékpáros pihenőhelyeken és kitelepüléseken árusított alkoholos italokat, köztük a népszerű rozéborokat is ellenőrzik. Fokozott figyelmet kapnak a gyermektáborok konyhái, valamint a zöldség és gyümölcsárusok is. A szakemberek görögdínye és más szezonális termékek minőségét, eredetét és az élelmiszerbiztonsági előírások betartását vizsgálják. Holnap már sehol sem várható csapadék, országszerte csaknem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-észak-keleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Az egész országban érvényes holnaptól a tűzgyújtási tilalom. Először találtak ebola fertőzöttet Franciaországban. Marad a forróság, frissítő eső sem jön. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tűzgyújtási tilalom érvényes holnaptól az egész országban. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány miatt ugyanis mostanra mindenhol kiszáradt a biomassa az erdőkben. Ha ez kigyullad, a lángok már kisebb szélben is gyorsan terjednek és nagy tűzvészt is okozhatnak. A tilalom idején tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében. A tiltás a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Rendkívüli parlamenti ülés lehet jövő héten. A képviselők hétfőn és kedden egyebek mellett a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, az ügynökakták feltárásáról, valamint az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek új rendszeréről tárgyalhatnak. Az országgyűlés tavaszi ülésszaka már véget ért, ezért a képviselők csak rendkívüli ülésen folytathatják a munkát. turista utakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta a rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
4: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen kivannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turista utat eltereljük onnan.
3: Már Franciaországban is megjelent az ebola. Az első azonosított beteg egy orvos, ő egy humanitárius misszióról tért haza Kongóból, ahol 5 hete járvány tört ki. A beteget azonnal egy speciális intézménybe vitték, állapota stabil. Most igyekeznek felkutatni mindenkit, aki kapcsolatba került az orvossal. A francia egészségügyi minisztérium szerint az európai lakosságra leselkedő veszély csekély. Eső holnapra sem jut, tűzhet a nap, csak néhány gomoly felhő jelenhet meg, a szél sem támad fel, a levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség, és marad a napsütés. Hajnalban 13-18 fok lehet, délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütés vár ránk, esőre pedig nincs sok esély, néhol a hőmérők akár 40 fokot is mutathatnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Pop és rádiós lágerek minden mennyiségben, már ami elfér 120 percben, amelyből az első 60 percet én White Boy, a másodikat pedig szerdai rezidensünk DJ Effendi prezentálja majd. Indul a Night Shift.
6: Best FM, a legjobb zenék mixben.

XFM Nightshift Facebookon, Instagramon itt találtok meg minket, ezen keresztül lehet nekünk üzenni is, úgyhogy igyekszünk sűrűbben, gyorsabban, minél több tartalmat feltölteni ezeket az oldalakat. Gyertek oda, lájkoljatok minket, hogyha még nem tettétek volna meg, mert minden velünk kapcsolatos információ Nightshift partik és a többi oda kerülnek majd fel első helyre. Jó, tehát Best FM Nightshift Facebookon is és Instagramon is megtaláltok így minket. Yeah!

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Mix Cardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon

0: through tough times. Believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day, remember.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
2: 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Effendi tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Effivel helyet cseréljünk, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picit, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Égett a búza. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok az Oxigén Média híreivel. Éppen kora este körülbelül 400 méter hosszan égett a búza Mezőfalva és Hantos között a 62-28-as út mellett. A tűzvészlángjait a Dunaújvárosi Hivatásos és a Mezőfalvai Önkéntes Tűzoltók hősies küzdelemben több sugárral folytották el. A katasztrófa védelem beszámolója szerint a pusztító tűzzel érintett területet egy erőgéppel előbb körbe, majd a leégett részt végig tárcsázták, írja Feol. Kiskunhalas adott otthont az ezévi veterán birkózó országos bajnokságnak. Az eseményen a DKS-e igen magas létszámmal állt rajthoz, végül komoly előnnyel védték meg a csapat bajnoki címüket. Első körben a kötött fogású versenyt bonyolították le, két szőnyegen folytak a küzdelmek. A dunaújvárosiak kitettek magukért, hiszen ebben a fogásrendben 8 magyar bajnoki címet szereztek. Ezt követően szabad fogásban mérték össze erejüket a sportolók, a DKS-ének itt sem kellett szégyenkeznie, 6 aranyérmet gyűjtöttek. Legnehezebb dolga Dudás Györgynek volt, aki a nap folyamán összesen 6 mérkőzést vívott és nyert meg. Így megérdemelten állhatott fel kötött és szabad fogásban is a dobogó legfelső fokára. Ugyanakkor Barna Zoltán is remek teljesítmény nyújtott, szintén minden mérkőzését magabiztos birkózással nyerte. Kötött és szabad fogásban is aranyat szerzett. Eredmények a Feol oldalán. Dunaújvárosban folytatódik az egyik országos könyvkiadó csoport akciós könyvvásár sorozata. Több mint 15 ezer különféle könyv közül válogathatnak, a kultúra szerelmesei már 100 forinttól kapható. 2026. június 28-án vasárnap a Munkásművelődési Központban a könyvvásár 10 órakor nyit, és a készlet erejéig, de legkésőbb 17 óráig tart. Elkezdődött a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés itt Fejér vármegyében is. A NÉBIH augusztus 20-áig kiemelten vizsgálja többek között a grill termékeket, a pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket és fagylaltokat előállító üzemeket. Az ellenőrök a kerékpáros pihenőhelyeken és kitelepüléseken árusított alkoholos italokat, köztük a népszerű rozéborokat is ellenőrzik. Fokozott figyelmet kapnak a gyermektáborok konyhái, valamint a zöldség és gyümölcsárusok is. A szakemberek görögdínye és más szezonális termékek minőségét, eredetét és az élelmiszerbiztonsági előírások betartását vizsgálják. Végül a várható időjárásról. Már egészen minimális esélye van csak futózápornak. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést, a napsütést csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja, kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Ismét dolgozik a dunakeszi járműjavító. Célkeresztben az edzőtermek, vizsgálódnak a fogyasztóvédők. Napos száraz, egyre melegebb időre készülhetünk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újraindult az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatása a dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a MÁV által visszavett üzemben egy éve állt a munka, most azonban ismét megkezdődhet a javításra váró kocsik forgalomba állítása. A tárcavezető szerint jelenleg a vasúttársaság szerelvényeinek mintegy negyede üzemképtelen, mert javításra vagy fővizsgára vár. Az edzőtermekben vizsgálódnak országszerte a fogyasztóvédők. Azt nézik, hogy az általános szerződési feltételekben vannak-e olyan kikötések, amelyek indokolatlan hátrányt okozhatnak a vendégeknek. A cél, hogy a fogyasztók egyértelműbb és kiegyensúlyozottabb feltételek mellett vehessék igénybe a fitness és sportszolgáltatásokat. A hatóság szerint ilyen átfogó ellenőrzés eddig még nem volt. Jó dinnye szezonra számítanak a termelők. A szakemberek szerint a kedvező időjárásnak köszönhetően idén is kiváló minőségű görög és sárga dinnye kerülhet a boltokba, piacokra. A szabadföldi magyar görög dinnye július elejétől jelenik meg nagyobb mennyiségben. A várakozások szerint mintegy 160 ezer tonnát szüretelhetnek le. Idehaza egyébként fejenként 10-12 kilónyi görög és másfél kiló sárga dinnye fogy évente. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a fesztivál alapítója.
3: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A Kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitáskeresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítetnek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
2: Holnap is marad a napos, száraz és forró idő. Kevés gomoly felhő a középső és déli megyékben költözhet az égre. Esni nem fog. A levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség, és marad a napsütés. Délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütésben olvadozhatunk, esőre nem sok esély van. Néhol akár 40 fokot is mutathatnak majd a kinti hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Tehát akkor foglaljuk össze, gyakorlatilag így ezt ebben a verzióban, majd, hogy nem csak itt? Kis túlzással?
5: Hát, kis túlzással igen. De például a streaming oldalakon nem találod nem, meg. Aha. A YouTube-on, hát max, hogyha valaki ilyen kalózként föltöltötte, igen. Egyébként viszont a DJ store-okban, tehát a digitális DJ oldalaknál, Beatporton, Tracksource-on ott van. Tehát meg lehet venni, de streamingelni nem lehet.
4: Hát milyen jó, hogy van neked egy Mixcloud oldalad, ugye?
5: Bizony, mixcloud.com/DJFND, ahol ugye a Best FM-es mixek is szép számmal jelen vannak. Na, lehet, hogy ez is fent lesz.
4: Na, hát akkor mondjuk, hogy akkor melyik ez a track, amit ennyit vajasztunk
5: eddig. Ez a Smooth Milkshake, ez a címe.
4: Ugye, egy kis sáde meg egy kis Kelis együtt, és hát valami hasonlóra lehet számítani a következő órában.
5: Bocsát, Smooth Shake.
4: Smooth Shake, oké. Okay. Jó, szóval, hogy a soha meg nem jelent remixek és a sehol máshol nem hallott bootlegek koronázatlan királya DJ FND, mostantól a lemezjátszók mögött pop és rádiós lágerek mixben, még egy órán keresztül itt a Bestán.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Effendi.
1: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing.

0: legjobb zenék mixben.
1: Mennyi ilyen project, talán ez a legjobb szó volt így a 80-as, 90-es években,
2: igen,
1: nem?
2: Hogy, az jó,
1: hogy talán egy valaki ott a csúcson azért úgy összefogta ezeket az acteket, ugye? De hogy például aki a Money Talks-ot is elkövette eredetibe, ugye, neki volt még egy értékelhető kis lemeze? Tehát ezt nagyon megcsinálta, de úgy most hirtem fejből, ugye?
2: Én nem emlékszem rá, de ettől még lehet, hogy volt.
1: De gyaníthatóan nem.
2: Nincs benne a kollektív tudatunkban.
1: Ugye, viszont ez a Money Talks, ez nagyon úgy, hogy ezt nagyon jó, hogy ezt megcsinálták.

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: De mi van az asszonyal, mondja?
2: Ja, igen, még beleragadtam az előző gondolatmenetbe, hogy ugye mi volt a 80-as, 90-es
1: Igen.
2: És erről eszem, és hogy mire emlékszünk, mire nem, meg kinek a mijeire.
1: Hú, a nők mindenre emlékeznek.
2: De nem is azt, hanem, hogy kapott a kolléganőitől, talán karácsonyra, mindegy, egy valamelyik alkalomra egy ilyen doboz, amiben pici papír cetliken a 90-es évek slágerei vannak. Ilyen nagyon vékony kis papír fecnikre fölírva, és most azt játsz, hogy minden reggel húz egyet belőle, és megnézzük, és abból ugye csinál, most már egy egész terjedelmes playlistet csinált a Spotify-on ebből, hogy ezek a cuccok. Most ebből is előjönnek néha olyan dalok, hogy nem, hogy ő nem tudja, hogy mi az, hanem én sem. Tehát, hogy annyira ilyen peremen lévő, a fősodorban nem részt vevő dalok,
1: akkor
2: nem is rá kell keresni.
1: Akkor jogosan merül fel a kérdések, viszont a kolléganőknek ez hogy jött szembe?
2: Nem tudom, hogy hogyan rakták össze ezt a mi alapján.
1: Na mondj egyet, amilyen ilyen.
2: Hát most nem jut eszembe, de azért jut eszembe, mert teljesen periféria. És az, hogy van benne Simple Red, meg van benne Prince, meg mit az tudom én, az alap. De hogy tényleg olyanok vannak, hogy nézed, vagy például ismert előadótól olyan dal, amit életemben szerintem nem hallottam. Tehát, mint ami Sheryl Crow-tól olyan, ami lövésem nincs mi volt.
1: Jó, azért néha te is szoktál olyan verziókat játszani, hogy másfél perc nem megy belőle, mire rájössz, hogy ja, ez az a dal, csak teljesen visszafele játszod.
2: Ez így.

0: GFMD. Na és ez szépen pörög a szárnyorném?
1: Lecsengett. Nem vert nagyon nagy hullámokat.
0: Hát,
1: figyelj, vannak ilyenek. Egyébként pont a minap láttam egy videót, a Bánkuti Dani, aki ugye a Flame Makers
0: duóból
1: az egyik, ugye azt Flame Makersként aztán már nem aktív, viszont foglalkozik már évek óta zeneoktatással, producer-oktatással.
0: Meg zeneelméletes, hát ez mondjuk el, hogyha valaki nem tudná ki a Bánkuti Dani, ugye, hogy hát, hogy az egyik legpengébb agyú producer, és hát nem tudom, hány aranylemeze van neki a DJ Antoine-nal?
1: Igen, kint Svájcban.
0: Ugye, én kérek elnézést, szóval, hogy na
1: egy szó, mint száz, a Dani mondta azt, hogy igen, hogy vannak ilyen dalok, amiben beleadsz mindent, és az úristen, na, most elkaptam, és ez lesz az, ami majd megváltoztatja a sorsomat, és nagyon jó lesz, és ez most beindít, és aztán így nem lesz semmi. Na ez ilyen.
0: Ez ilyen. Nem igaz, mert ez nekem is nagyon, úgyhogy már ketten vagyunk.
1: De jó, de mégse lett belőle semmi olyan komoly áttörés, amire az ember gondolt.
2: Ugye? Jó, figyelem, nem.
1: Ja, most tudom, elégedetlen vagyok állandóan.
0: Na, helyes. Jó, figyelj, viszont azzal nem tudom, mennyire lennél elégedett, hogyha visszaidnálak péntekre egy picit extrázni, mert már régen voltál itt nálunk.
1: Na, várjál, csak a nyizal menedzser kalkulátoromba találok-e valami.
0: Se borbár, se semmi, beleférünk?
1: Hát, figyelj. Jó, legyen. Okay.
0: Jó van, köszönöm szépen. Jó van. Na, akkor figyelj, akkor holnap után folytatjuk innen.
1: Innen.
0: Vagy ilyennel, vagy valami. De szóval, akkor holnap után is pop és rádiós lágerek lesznek. Ezt megköszönjük szépen.
1: Igazán nincs mit.
0: Hello.
1: Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Többet költöttek tavaly a belföldi turisták, mint 2024-ben. Keddig érvényben marad a vörös kód, a hőség ugyanis addig biztosan nem enyhül. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Meghosszabbították a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt. A speciális intézkedés jövő kedd éjfélig marad érvényben a szociális és családügyi miniszter döntése szerint. A cél az, hogy a veszélyeztetett emberek, különösen az idősek, a betegek és a hajléktalanok időben segítséget kapjanak. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Minden eddiginél alacsonyabb a Velencei tó vízállása. Az Agárdi vízmércén ma reggel 52 cm-t mértek. Ezzel megdőlt a korábbi 2022-ben felállított negatív rekord. A vízügy szerint a mérést ezúttal szélcsendben végezték, ezért tekinthető hivatalos rekordnak. A szakemberek arra számítanak, hogy a tartós hőség és a csapadék hiány miatt a tóvíz szintje a nyár folyamán tovább csökkenhet. Zsúfoltan indul a nyár a csomagküldő szolgáltatóknál az új uniós vámszabályok miatt. Július 1-től a harmadik országokból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni. Ezért sokan gyorsan még a változás előtt rendelnek a külföldi webáruházakból. Az NMHH arra figyelmeztet, hogy a megnövekedett forgalom miatt érdemes időben feladni és átvenni a leveleket, csomagokat, mert a sikertelen kézbesítés után a küldemény akár vissza is kerülhet a feladóhoz. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
2: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, rovására. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. A Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek több napos belföldi utazásra.
1: Eső holnapra sem jut, tűzhet a nap, csak néhány gomoly felhő jelenhet meg, a szél sem támad fel, a levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség, és marad a napsütés. Hajnalban 13-18 fok lehet, délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütés vár ránk, esőre pedig nincs sok esély. Néhol a hőmérők akár 40 fokot is mutathatnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az év legrövidebb éjszakája a Szent Iváné lesz ma este. Mondjuk, aki álmatlanságban szenved, annak igazából tök mindegy, hogy sokat nem alszik, vagy keveset nem alszik. Az Insomnia jön majd a Faithless-től a következő órában, mint ahogy itt lesz majd a Get Serious a Cut and Move-tól, vagy éppen a Missing az Everything But the Girl-től.
3: Ez a Night Shift a Best

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ez a Night Shift 5-ból.
0: Best FM. A legjobb zenék.

egyedül a világán. Beszlepem a legjobb zenék. Mi lett volna, ha a című rovatunk újabb darabja érkezik? Mi lett volna akkor, hogyha most érkező dal szerzője Linda Perry nem hívja át magához egy kis stúdiózásra Christina Aguilera-t? Akkor valószínűleg ez a dal az eredeti terveknek megfelelően Pinkhez kerül. Akinek hát hangi adottságait ismerve, biztos, hogy ugyanígy el tudta volna énekelni ezt a dalt, de én azt mondom, hogy mégis jól alakult ez így, hogy végül a Beautiful Christina Aguilera élet. Ez jön most itt a bestem.

Veszkapom a legjobb zenék, 20 évet ugrunk vissza az időben, 2006-ban ugyanebben az időszakban ugyanúgy minden a fociról szólt, mint most. Csak akkor Németország rendezte a világbajnokságot, és ez a dal volt az egyik hivatalos VB.

Best FM, a legjobb zenék, Enya, PDD, Mario Winans, igen illusztris névsor. Ennek ellenére a megjelenését követően 8 hetet volt kénytelen tölteni a Billboard 100-as lista második helyén, mert egy bizonyos Usher, bizonyos Yeah című dala letaszíthatatlan volt a trónra.

Best FM a legjobb zenék. Idén lett 30 éves leghíresebb albumuk, a Walking Wounded, ami 1996-ban jelent meg. Ennek örömére ezt az albumot is több más Everything But The Girl albummal együtt egy újrakevert, exkluzív díszdobozos kiadásban lehet megvenni, illetve egyelőre még csak megrendelni az ő honlapjukon keresztül. Everything But The Girl, Missing, most itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnaptól az egész országra érvényes a tűzgyújtási tilalom, turista utakat is boríthat azbesztel szennyezett kőzúzalék. A kánikula kitart, esni nem nagyon fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tűzgyújtási tilalom érvényes holnaptól az egész országban. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány miatt ugyanis mostanra mindenhol kiszáradt a biomassa az erdőkben. Ha ez kigyullad, a lángok már kisebb szélben is gyorsan terjednek és nagy tűzvészt is okozhatnak. A tilalom idején tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében. A tiltás a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Rendkívüli parlamenti ülés lehet jövő héten. A képviselők hétfőn és kedden egyebek mellett a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, az ügynökakták feltárásáról, valamint az egyedi gyógyszer támogatási kérelmek új rendszeréről tárgyalhatnak. Az országgyűlés tavaszi ülésszaka már véget ért, ezért a képviselők csak rendkívüli ülésen folytathatják a munkát. Turista utakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta el rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
2: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turistautat eltereljük onnan.
1: Már Franciaországban is megjelent az ebola. Az első azonosított beteg egy orvos, ő egy humanitárius misszióról tért haza Kongóból, ahol 5 hete járvány tört ki. A beteget azonnal egy speciális intézménybe vitték, állapota stabil. Most igyekeznek felkutatni mindenkit, aki kapcsolatba került az orvossal. A francia egészségügyi minisztérium szerint az európai lakosságra leselkedő veszély csekély. Holnap is marad a napos, száraz és forró idő, kevés gomoly felhő a középső és déli megyékben költözhet az égre, esni nem fog. A levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség és marad a napsütés, délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütésben olvadozhatunk, esőre nem sok esély van, néhol akár 40 fokot is mutathatnak majd a kinti hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A mai Szent Iváné után egyre rövidebbek lesznek a nappalok. Lehet ezt így is nézni, ugye félig teli vagy félig üres a pohár, de ettől független azért én június 24-én a Superhero dalát egy picikét pessimistának érzem. Az utolsó boldog nyár. Ennél sokkal pozitívabb az Oliver from Earth dala, a világ az enyém. Mindkettő érkezik a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék. Ha valaki mostanában egy Hiltonban tervez megszállni Angliában, lehet, hogy találkozik a most érkező csapat énekesnőjével, Ruth Ann Boyle-al, aki már évek óta hotelmenedzserként dolgozik. Jön a You're Not Alone!

Best FM a legjobb zenék, ha bár amikor ez a kislemez megjelent, akkor még együtt voltak, de nem sokkal a megjelenés után már szakítottak, úgyhogy sokan gondolják úgy, hogy ez a dal egyfajta üzenet az exnek, P. Didinek. A szerelmem nem megvásárolható. My love don't cost a

Best FM a legjobb zenék. Hát ma is olyan meleg volt, meg holnap is olyan meleg lesz, hogy szerintem sokan, hogyha tehetnénk, akkor ugyanúgy még a bőrünket is ledobnánk magunkról, mint Robbie Williamsnek a most érkező dalnak a videóklipében. 34 fokos nappali maximum.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Célkeresztben az edzőtermek vizsgálódnak a fogyasztóvédők. Kiváló minőségű dinnyére számítanak idén a termelők. Napos száraz, egyre melegebb időre készüljünk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újraindult az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a MÁV által visszavett üzemben egy éve állt a munka, most azonban ismét megkezdődhet a javításra váró kocsik forgalomba állítása. A tárcavezető szerint jelenleg a vasúttársaság szerelvényeinek mintegy negyede üzemképtelen, mert javításra vagy fővizsgára vár. Az edzőtermekben vizsgálódnak országszerte a fogyasztóvédők. Azt nézik, hogy az általános szerződési feltételekben vannak-e olyan kikötések, amelyek indokolatlan hátrányt okozhatnak a vendégeknek. A cél, hogy a fogyasztók egyértelműbb és kiegyensúlyozottabb feltételek mellett vehessék igénybe a fitness és sportszolgáltatásokat. A hatóság szerint ilyen átfogó ellenőrzés eddig még nem volt. Jó dinnye szezonra számítanak a termelők. A szakemberek szerint a kedvező időjárásnak köszönhetően idén is kiváló minőségű görög és sárga dinnye kerülhet a boltokba, piacokra. A szabadföldi magyar görög dinnye július elejétől jelenik meg nagyobb mennyiségben. A várakozások szerint mintegy 160 ezer tonnát szüretelhetnek le. Idehaza egyébként fejenként 10-12 kilónyi görög és másfél kiló sárga dinnye fogy évente. Idén is négy témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a fesztivál alapítója.
2: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A Kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitáskeresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítetnek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
1: Eső holnapra sem jut, tűzhet a nap, csak néhány gomoly felhő jelenhet meg, a szél sem támad fel, a levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség, és marad a napsütés. Hajnalban 13-18 fok lehet, délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütés vár ránk, esőre pedig nincs sok esély. Néhol a hőmérők akár 40 fokot is mutathatnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Mindenféle lányok, hölgyek, csajok lesznek a következő órában, de tényleg jönnek majd a szőkék, köszönhetően a Sziasztok lányoknak, aztán érkeznek az igazi sexy lady-k, mert hogy jön majd Segi is, és hát azok a lányok is itt lesznek, akik, hogy is mondjam, csak nagyobb felületen szépek. A Big Girl Mikától is jön a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

Best FM, a legjobb zenék. Emlékszem azokra az időkre, amikor egy korsos sörrel a kezünkben ültünk a parton, és néztük a naplementét. Így szól a Cadaver első sora, amit egyébként mostanában bármikor lehet rekonstruálni, és az meg különösen menő lenne, hogyha közben tényleg szólna a háttérben a Cadaver. Érkezik a Necrocán itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, akárcsak az előbb hallott Backstreet Boys esetében, a most érkező Spice Girls-nél is. Hát volt olyan időszak, hogy az egyik tag kivált, hogy másfelé próbálkozzon. Csak még a Backstreet Boys esetében Kevin Richardson viszonylag hamar visszatalált a zenekarhoz, addig hát a Spice Girls-nél, amikor Jerry Halliwell visszatért, addigra Victoria Beckham gondolta meg magát, és most gyakorlatilag rávár az egész világ, meg a másik négy lány, hogy végre ő is visszatérjen a zenekarhoz, és akkor meg tudják csinálni azt a nagy visszatérő világkörüli turnét, amiről most már évek óta mindenki beszél. És amiből szerintem egyébként az ég egyet a világon semmi nem lesz. Mindegy. Spice Girls, Viva Forever! Ez jön itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, és amit pár dallal ezelőtt a Backstreet Boys, illetve a Spice Girls kapcsán mondtam, ugye kivált tagokról, hát az itt a most érkező Téged esetében hatványozottan igaz. Itt ennél a dalnál még együtt volt az ötös fogat, jön a Babe a Best FM a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A Deep Dish pont múlt szombaton, 20-án zenélt legutóbb Budapesten. Erik Pritz pedig, hogyha jól tudom, akkor amikor szeptember első hétvégén érkezik majd megint a fővárosba. Nálunk a következő órában mind a ketten lesznek, a Deep Dish a Flashdance, Erik Pritz pedig a pianót hozza, Király Viktor és a Fire után.
1: Ez a Night Shift a best.

Fest FM, a legjobb zenék, minden adat fent van az interneten róluk. Melyik nagylemezük hanyadik lett az angol nagylemez listán, az amerikai album listán? Egy dologra nincs sehol magyarázat, hogy egy skót poprock banda miért pont a Texas nevet választja magának. Érkezik az I Don't Wanna Lover, itt a Best FM.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate.
1: Best FM a legjobb zenék, It's No Good, de hogy nem jó. Hát a szerda is kipipálva, hogy megint egy nappal közelebb kerültünk a hétvégéhez. Ráadásul a szerdát a depes móddal zárjuk, akkor az csak is és kizárólag jó lehet. Holnap csütörtök, 120 percnyi dance-el indítjuk majd a csütörtök estét. DJ Miller fog hozzám csatlakozni 6 és 8 óra között. Ennyi volt már a Night Shift, jön a depes mód és az It's No Good. Én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.